helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: Antrit.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: A verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A hibrid autók a leginkább értékállóak. A Vatikánba utazik Magyar Péter. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatja felhősödés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4%-pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekkel. A Főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, korra reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Pazar péntek reggel 6 óra múlt 4 perccel szeptember 18-án. Jaj, de vártuk már ezt a napot. Egy utolsó nagy nekirugaszkodás és eljó a hétvége. Nyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pazar péntek reggel, ez az Antwit reggel, 6 óra múlt 12 perccel 18-án, szeptemberben nyilvánvalóan mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lássuk meg mai időjárásunkat. Azt mondják nekünk, hogy 15 fok van jelenleg Szekszárdon, ködöt írnak, én nem láttam, de hát az lehet, hogy a városon belül az nem látszik, hanem csak kívül, úgyhogy ezzel kalkuláljon. 26 fok lesz majd a maximum, változóan felhős napos égbolttal, igazából ismét egy ilyen kellemes késő nyári, kora őszi időjárásban lesz részünk, hogyha lehet hinni nyilvánvalóan az időjárás előrejelzésnek. Divattippünk nyári ruha, napszemüveggel, más talán nem is lehet. Amire érdemes még odafigyelni az az, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is extrém magas tartományban alakul, ez tehát problémát azért még okozhat. És az orvos meteorológiára is térjünk rá egy picikét. Kezdetben még hidegfronti hatást terhelheti az arra érzékenyek szervezetét, majd a front gyengülésével napközben fokozatosan mérséklődhetnek a panaszok. Fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézségek és vérnyomás ingadozás jelentkezhet az érzékenyebbek körében, de nyilván nem muszáj jelentkeznie ezeknek. Úgyhogy igazából egy ilyen kellemes pénteki időjárás és napnak nézünk elébe. Jó, így készüljön tehát, és akkor lássuk a világot. Szeptember 18-án pénteken, ha csak rövid időre is, de a diákok irányítják a falut. A részletekről dr. Magóné Tóth Gyöngyit, a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját kérdeztük. Hallgassuk, érdekesnek hangzik.
1: Gyermekek és diákok hangja. Ez idén egy új témanap. Óvodától a középiskoláig. Az új miniszterasszony Lannert Judit javaslatára került ez be a témalapok közé, hiszen az a célunk, hogy a diákoknak az iskola élmény legyen. Vagyis, hogy jól érezzék magukat, és ehhez kikérjük a véleményüket. Ugye szeptember 18-án pénteken kerül sor erre a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola és Művészeti Iskolában. Két nagy részből áll. Az első részben elmondhatják a diákok azt, hogy mi az iskolában a három legjobb dolog, ami ő nekik nagyon tetszik, és mi az a három negatívabb dolog, amin szerintük változtatni lehetne. Ezeket a véleményeket minden osztályból begyűjtjük, különböző színű csetlikkel lehet ezt megválaszolni, és utána a tantestület pedig kiértékeli, hogy mennyire kaptunk pozitív válaszokat, mennyire kaptunk negatívat, és egyáltalán miről tudnánk változtatni, mert egyáltalán nem biztos, hogy mindenen tudunk. Van egy olyan kérdés, hogy ha te lennél az igazgató, akkor mit csinálnál az iskolában? Nagyon kreatívak a diákok, és úgy gondolom, hogy nagyon sok okos ötletet fogunk kapni. A második részben pedig az önkormányzatiságról tanulunk, még a demokrácia egyik alappilléréről. Olyan ötletünk van, hogy azon a napon a diákság választott képviselői gyakorlatilag helyet cserélnek a települési képviselő testülettel. Testületi ülés lesz, és ezen a testületi ülésen éppen úgy, mint a úgymondanak testületnél, előterjesztések vannak, és a diákok határozatokat is hoznak, tehát mondhatjuk azt, hogy egy röpke órára átveszik Gerjen irányítását.
0: Na hát köszönjük dr. Magóné Tóth Gyöngyinek, hogy beavatott minket a részletekbe. Izgalmasnak hangzik, majd nyilvánvalóan beszélünk, vagy beszámolunk ennek fejleményeiről is jövő héten. De muszáj még rátérni egy picit arra, hogy volt tegnap este Európa Liga, és játszott a Fradi, és hát nem kis meglepetésre, mert hogy erre talán senki nem gondolt, legázolta a Celticet, egy öngóllal szerzett vezetést a Ferencváros, aztán Zakariasen pazar sarkozásával és Arzani bomba góljával megpecsételte a Celtic sorsát. 3-1 lett tehát az Európa Liga alapszakaszának nyitányán. Ez érdekelhet valakit, valakit nem, de hát nyilvánvalóan többen vannak, akik nem, mert hogy a Juventus is játszott nyilvánvalóan. Juventus Net 5-0, ezt csak úgy szeretném ide zárójelbe megjegyezni. Ennyit a világról, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd a reggelt, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antwit reggel. Kezdje a napot igazi

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggeli, és szeptember 18-a van, ami azt jelenti, hogy ma Diana ünnepelhet. Úgy bizony, lássuk, csak a Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó erdők, vadászat fény, szülés istennője. Na, hát akkor sok-sok boldogság a Diánának, Ambrusnak, Józsefnek, Metódnak, Rikárdának, Rihárnak szintén, nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát szeptember 18-a születei. Például olyan híres neves emberek, mint Herkes Sándor vegyészmérnök, a rizstermesztés agrotechnikájának kidolgozója. Ez anyám. Aztán Greta Garbo, svéd színésznő, talán hallott már róla. Somos András kertészmérnök, a fóliasátras zöldségtermesztés magyarországi meghonosítója. Ma ilyen kertészkedősek vagyunk, úgy látszik. Lance Armstrong, amerikai kerékpárversenyző, szintén ma ünnepelhet, ahogyan Jason Sudeikis, kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színész, forgatókönyvíró, producer, hát Ted Lasso maga. Többször említettem már ezt a sorozatot, semmi joga nincs, hogy olyan jó legyen, amilyen jó, ajánlom figyelmébe. És ma ünnepelhet még az igazi Ronaldo, tehát a fenomén, a brazil válogatott a labdarúgó, meg nyilván még sokan mások, úgyhogy sok-sok boldogságot, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fel

0: halottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Ennyi volt a reklám, a Mokit Fencei és a tegnap slágerei.
3: Ez az Andrit reggel.

Azar péntek reggel 6.41-kor, szeptember 18-án, ez az Unfit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem. 1851-ben e napon megjelent a The New York Times első száma, összesen 5000 példányban, az ára pedig 1 cent volt. Na hát, hogy azóta mi történt, elmondom. 2023-ban már elérte a 60.000. lapszámát, ami hihetetlen. De tényleg, ha csak belegondolunk, elképesztő. Emellett csak úgy 149 Pulitzer díj került oda hozzájuk, jelenleg pedig 13 millió felhasználó van online, tehát egy ilyen pici kis lapról beszélünk nagyjából. 1949-ben elindult az oktatás a Nehézipari Műszaki Egyetemen fizika órával és 500 első évessel. Aztán 1971-ben e napon a Pink Floyd lett az első rock együttes, amely klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, eljátszották az Atom Heart Mother című számokat, vagy dalukat pontosabban. Aztán hát igazából dátumhoz kapcsolódik, ma van az illetlenség világnapja, amiben hát nem illetlenkedni kell, hanem nem tudom felhívni a figyelmet arra, hogy az illetlenség nem szép dolog. És hogy az illendőség pedig igen, valami ilyesmi lenne a célja, úgyhogy legyünk ma illendőek, vagy illetlenek, kinek hogy tetszik. Szóval ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, hát a dalok után kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk. Maradjon velünk! Rádió.

0: Ez az Antrit reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A szűz ma különös elégtételt érezhet attól, hogy valamit pontosan akkor fejez be, amikor kell. Élvezze ki, mert utána rögtön érkezhet még két feladat. Este viszont ne csináljon újabb teendőlistát, attól még, hogy leírja, nem lesz kevesebb dolga. A mérleg ma meglepően határozott lehet egy olyan kérdésben, amelyen máskor fél órát gondolkodna. Használja ki ezt a ritka égi jelenséget, délután egy bók is betalálhat, még akkor is, ha úgy tesz, mintha egyáltalán nem érdekelné. Valaki ma megpróbálhat a Skorpió előtt titkolni valamit, de nem lesz benne különösebben ügyes. Ne kezdjen rögtön nyomozásba, könnyen lehet, hogy sokkal unalmasabb a megfejtés, mint gondolja. Este inkább a saját terveivel foglalkozzon, azok között akad most egy igazán használható. A nyilas ma nehezen viseli majd a monotonitást, már az is javíthat a hangulatán, ha máshol ebédel, másik úton megy haza, vagy végre kipróbál valamit, amit régóta nézeket. A csillagok szerint ma a miért ne valamivel jobb kérdés, mint a minek. Egy munkával kapcsolatos dolog ma könnyebben megy, mint amire a bak számított, így váratlanul felszabadulhat egy kis ideje. Ne kövesse el azt a hibát, hogy azonnal keres helyette másik feladatot, néha a 20 perc, 20 szabad perc, egyszerűen 20 szabad perc. A vízöntőnek ma eszébe juthat egy megoldás valamire, amikor éppen egészen mással foglalkozik. Jegyezze fel, különben estére már csak arra emlékszik majd, hogy zseniális volt. Társaságban pedig ma különösen jól működhet a humora, feltéve, hogy mindenki érti. Így készüljön, zenélünk és a halakkal folytatjuk.
1: Rádió Antrét.

0: Hát nagyjából 6 perc múlva lesz majd 7 óra, szeptember 18-án, pénteken, ez az Antrit reggel, folytatjuk a horoszkópot. A halaknak a mai nap gasztronómiai veszélyeket tartogat, könnyen elcsábulhat valami édességre, péksüteményre, vagy indokolatlanul nagy ebédre. Különösebb tragédia nem lesz azért belőle, este viszont már inkább nyugalomra vágyhat, úgyhogy ne érezze kötelességének, hogy minden meghívásra igent mondjon. A kosma meglepően sok mindent elintézhet, még azelőtt, hogy mások igazán felébrednének. Használja ki a lendületet, mert délután már jóval kevésbé lesz kedve hősködni. Este pedig valaki olyan programmal találhatja meg, amelyre elsőre nemet mondana, másodikra viszont már nem biztos. A Bika pénztárcája ma könnyen összetűzésbe kerülhet a kívánságaival. Megláthat valamit, amire semmi szüksége, mégis percek alatt remek érveket gyárt majd mellette. Ha megveszi, legalább ne próbálja utólag befektetésnek nevezni. Az ikrek ma valóságos információs központtá válhat. Valaki kérdez, valaki mesél, valaki pedig olyasmit mond el, amit talán nem is önnek szánt. Estére több történettel lesz gazdagabb, mint reggel volt. Arra azért ügyeljen, melyiket kinek meséli tovább. A ráknak a mai nap meglepően jól állhat a rendrakásnak, és ez nem feltétlenül csak a lakására vonatkozik. Egy régóta kerülgetett apró ügyet is végre lezárhat, ha pedig közben talál valamit, amit 3 éve biztos helyre tett, akkor tekintse bónusznak. Ma könnyen az oroszlánra terelődhet a figyelem akkor is, amikor egyáltalán nem készül rá. Szerencsére rögtönzésből jobban teljesíthet, mint gondolná, a magánéletben viszont ne akarja mindenáron főszereplő lenni. Valakinek most kifejezetten jól esett, ha inkább csak meghallgatják. Így készüljön tehát akkor mára, és közben befutott Vali. Jó reggel.
1: Jó reggel, szia Dávid.
0: Na, akkor sikerült felkelni, kipihenni a szüreti nyitánynál.
1: Igen, mert hogy megindultak tegnap a szüreti napok, most reggel nagyon könnyű volt közlekedni, mert mindenhol lezárás van, úgyhogy aki gyalogosan közlekedik, az akadálymentesen tud haladni, aki pedig autóval, az pedig nézze meg, ugye a lezárásokat írtunk az antrit.hu oldalon is, úgyhogy elindultak tegnap a szüreti napok, még olyan kellemes volt a tömeg, még lehetett nézelődni, első nap volt, de amikor már estefele mentem haza, szinte az összes ilyen kiülős vendéglátós borászoknál tele volt mindennel, úgyhogy sokan voltak, beszélgettek, ittak, úgyhogy beindult a hangulat, szerintem ma holnap lesz majd igazán a csúcs, főleg holnap a szüreti felvonulás így miatt, ami ráadásul ott egy ilyen rekordkísérletet igen. szeretnének felállítani, hogy még nagyobb tömeg várható holnap. Az időjárás jó lesz, úgyhogy este viszont már hűvös van, úgyhogy aki este kimozdul, az mindenképpen tanácsos, hogy vigyen magával valami kis kabátot, pulcsit.
0: Kellett tegnap.
1: Napközben viszont majd ilyen kis 24-25 fok kellemes lesz, de majd erről beszélünk.
0: Később, mert hogy most órák végéhez értünk, tehát érkeznek a napjöltös tagjai, ma azt kérdezzük tőlük, hogy mitől is rázza ki őket a hideg, de csak a hírek után maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilis szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
7: Pompás péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 18-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van ugyebár Vali. Jó reggelt még egyszer.
8: Jó reggelt mindenkinek.
7: Na és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mitől rázza ki őket a hideg. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 9 perccel, majdnem 10-zel szeptember 18-án pénteken. Ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük a mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 napon át 5 ember 5 témában fejti ki a véleményét. Ha? Észrevetted? Vali, megcseréltem a sorrend. Szóval azt kérdezzük tőlük, hogy mitől rázza ki őket a hideg, Vali? Téged már ki is rázott a kérdés.
1: Nagyon. Hát nem tudom, a magamutogatástól, a felszínességtől, attól a képmutatástól, hát ilyenektől.
0: Akkor most nem vártuk meg a napjötös tagjait, hogy eszedbe jusson.
1: Nem, ez nagyon egyértelműen érzem, hogy mi az, amitől így, igen, kire ez a hideg.
0: Na, akkor kezdjük meg viszont Balázzsal.
1: Balázs vegánként éli az életét, fontosak számára az állatok.
0: Na.
2: Szerintem ezt pont múltkor mondtam, hogy vannak olyan urakkal kapcsolatban, ez nem szokott előfordulni, bár most lehet, hogy pont olyan leszek, mint amiről beszéltem, hogy milyen emberek vannak, hogy a nőkről hogy beszélnek. Tehát, hogy vannak nők, és annyira idézőjelben csinosak, tehát, hogy olyan sminket hordanak, meg úgy néznek ki, hogy rendesen rájuk nézek, és így feltöltött száj, 14 centiméteres hegyes köröm.
1: Tehát, hogy egy lefordítva, amit Balázs mond, akik ilyen mesterkéltek kicsit, vagy ilyen, nem, bocsánat, nem jó szó, szóval mű, nem?
0: A mű, igen.
1: Mű, nagyon mű, igen. Tehát amikor túl sok a kiegészítő, a kiegészítők,
0: hát most az, hogy a töltött száj, az nem pont kiegészítő, az inkább a műviség.
1: Igen.
0: Nyilván a hosszú körmök, a nem tudom én milyen szempillák, azok lehetnek kiegészítők.
1: Igen, igen.
0: Szerintem. De a lényeg a műviség, és ez a...
1: Mert annyira kiveszett így a természetesség, én azt gondolom, így a mai világban, nem?
0: Nem tudom. Nem fogalmaznék így, hogy kiveszett.
1: Hanem, hogy kevés, vagy hogy nem...
0: Nem, csak most már elterjedt az, hogy bármit lehet.
1: Uh-huh.
0: Inkább így fogalmaznék. Köszönjük Balázsnak, folytassuk Borival.
1: Bori nagyon szeret könyvet olvasni, talán ezért is lett magyar tanár, hogy megoszthassa a diákokkal ezeket az olvasmányokat.
0: Na, hallgassuk őt, mitől rázza ki a hideg?
3: Amitől engem kiráz a hideg, azok az ilyen szellemekkel kapcsolatos történetek, amikor emberek mesélik, hogy mit tudom én, láttak valakit, vagy megérintette őket valaki, és nem volt ott egyébként senki. Ezek olyan rémisztőek számomra, és ez, ettől valóban kiráz a hideg, illetve ha nem édesapám mesélt volna egy ilyen sztorit, amikor éjjel álmában arra ébredt fel, hogy valóban áll valaki, és ráül a mellkasára, pedig édesapám nem hisz ezekben a dolgokban, akkor nem hittem volna el, de amikor ezt elmesélte, akkor is kirázott a hideg. Tehát én nagyon rettegek ezektől a szellemes sztoriktól, ezektől félek.
0: Wow.
1: Tehát Bori más ugyanért mondta, hogy kirázza a hideg, mint mondjuk Balázs. Őt inkább így a félelemtől, mm-hmm. vagy hát így a riadalomtól.
0: Igen.
1: Hát, engem mondjuk a békáktól. Ha már itt tartunk, a békáktól, azért giliszta. Na, attól ilyen. Az engem is kirázza a hideg, másképpen, mint ahogy a embertársaimtól. De hogy így, ettől úgy ki tud rázni a hideg, igen.
0: Na, köszönjük akkor Balázsnak és Borinak, hárman vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel. Kezdj a napot igazán!

0: Két óra. Na hát hol a hangom itt? Meg vagyok? Meg vagyok. 7 óra múlt 20 perccel, 21-jel, szeptember 18-án, pénteken. Ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már elmondták, hogy mitől is rázza ki őket a hideg, és akkor most folytassuk Sasival.
1: Sasi 3 évtizedig dolgozott anyakönyvvezetőként, ezáltal rengeteg időt töltött fiatalok és persze szerelmesek között.
0: Wow, hallgassuk.
2: Hát, aki sokat járt el a városban, mint ahogy én is, nagyon sok mindentől ki tud rázni a hideg. Ki tud rázni a hideg, ha eldobják előttem a csikket, vagy eldobják a boltba vett fogácsának a papírját, vagy egy papírzsebkendőt. Aztán 5 méterre meg ott van a kukás doboz. Hát, hogy miért nem lehet addig elvinni, fogalmam nincs. Kiráz a hideg attól, hogy a kismamák a pár hónapos babát tologatják az utcán, de nem a gyerekre néznek, hanem a kezükben van a telefon, és még az a veszély is fönnáll, hogy neki tolják valakinek a gyerekkocsit, de szigorúan a telefont nézik.
0: Na.
1: Hát igen.
0: Az emberi viselkedés, az ember, ugye?
1: Az emberi viselkedés, igen.
0: Hát meg ki, a telefon.
1: Meg a telefon. Hát kinek mi, én azt gondolom, mindenkinek megvan az az életterület, nem, amitől egy kicsit jobban úgy azt mondja.
0: Hát nyilván ezért érdekes, szerintem igen, ezek ilyet is válja vannak, annyi félét mondanak majd, ez lenne a lényege. De hát, és mi is rájöhetünk közben, hogy igen, ez, mondjuk ez is ott van, igen, az is ott van. Még nem is gondolnánk adott esetben, hogy attól is kiráz a hideg, mikor is előjön valami, akkor igen. Meg
1: csak
0: ez
1: valamelyiknek.
0: Meg ez a miért, ugye?
1: Hogy ez a értelmetlen, igen. És hogy miért. Csak annyi, hogy talán annyi a különbség, hogy valami jobban, úgymond megvisel minket a látványa, valami meg már kevésbé. Lehet, hogy már hozzászoktunk.
0: Valószínű. No, köszönjük Sasinak is, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: Antrit reggel.

0: Pontban fél nyolckor, szeptember 18-án, pénteken, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Ugye hárman már elmondták, hogy mitől is rázza ki őket a hideg, és akkor gyorsan folytassuk Gáborral.
1: Gábor mérnök ember, aki szereti a szabályosságot és az igényességet.
0: Na, hallgassuk.
2: Hú, hát itt annyi mindent el tudnék mondani, hogy szerintem egy hétig is mesélhetném, de most így, ami elsőre eszembe jut, amikor látok egy fiatal párt, igazándiból még lehet, hogy a korukat sem tudom megmondani, de mondjuk most azt mondom, hogy 17-18 éves. Föltételezem, hogy egy fiú meg egy lány. De a legdurvább az, amikor ugyanúgy néz ki a kettő. Múltkor fönn voltam barátomnál Pesten, és csak ilyenöket láttam szinte. Ő azt mondta, hogy szerinte az egyik fiú a másik lány, de nem voltunk benne biztosak, de ugyanúgy néztek ki. Én csak azt tudtam erre tulajdonképpen mondani, hogy legalább hordhatják egymás ruháját. Szóval régen ez nem így volt. Azért látod, ki a fiú, ki a lány. Szerintem ez nagyon gáz.
1: Biztos van benne valami. Egyébként annyira nem szoktam figyelni őket, de hogy talán régebben könnyebben meg lehetett különböztetni.
0: Jó, hát régebben könnyebben.
1: Jó,
0: hát persze,
1: régen minden más volt, igen.
0: Az egyiken volt kalap, a másikon nem.
1: Hát azért ennyi
0: hát
1: volt.
0: Nem, de ez alapból, tehát rá részt volt rajta a kalap, azt kész.
1: Annyi. Jó,
0: a másikor
1: meg,
0: nem igen. Volt kalap.
1: Igen, van ebben valami. Főleg, hogy tegnap már beszéltük, ugye a fiúk is minkelik magukat, lányok is, és akkor egy kicsit így összemosódik a két nem. Igen, érdekes, amit mond Gábor.
0: No, köszönjük neki, és akkor végül, de nem utolsó sorban következzék Franki.
1: Franki sikeres vállalkozó, akit nemrégen rangos elismerésben részesítettek.
0: Na, hallgassuk.
3: Én egy nagyon racionális ember vagyok, és épp ezért van egy hidegkirázó sztorim. Soha nem hittem benne, de egyszer találkoztam vele egy látóval, aki gyógyított is. Aki életemben először látott, soha nem is hallott rólam. Mégis ott ültem nála, felöltözve egy masszázságyon, és az öltözetemen keresztül elmondta a testem összes korábbi sérülését, beleértve a műtéteket is. Aztán pedig úgy gyógyította meg a bokámat, ami miatt nem tudtam volna elmenni búvárkodni, hogy egyszer megfogta, majd 2 méterre tőlem ült az ágyon egy félhomályos szobában, és molyolt a tenyerében. Ez egy majd 20 éves történet, de a mai napig bele borzongok, hogyha eszembe jut.
0: Hoppácska.
1: Igen, ez ilyen hasonló lehet, amit Bori mondott a szellemekkel. Mm-hmm. Igen, ezek kicsit ilyen földön túli dolgok, meg nem tudom, UFO-k, meg kinek mi. Igen, ez egy másfajta kirázás, mint mondjuk attól, hogy valaki mondjuk eldobja a szemetet. Vagy...
0: Nyilván valóan másfajta hideg kirázás, de hát ez,
1: hideg,
0: ez a jó.
1: Igen. Nem? Hú, hát amikor vagy például megyek az utcán, és valaki annyi parfümöt használ, férfinőben, még hogy amikor még, és már rég nincs ott az ember előtted, és még mindig érzed azt, és csak így húzza a csíkotok maga után, főleg nyáron 40 fokban, pluszban, az még kellemetlenebb.
0: Hmm. Örül neki, hogy a parfümöt húzza, nem mást.
1: Igen.
0: Nyáron 40 fokban. Adott esetben előfordulhatna, hogy mást húz maga.
1: Végis nézem a jó oldalát. Nem?
0: Így van. Na, ez a lényeg. Igen. Péntek van, nézzük a jó oldalát. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
8: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0%

0: THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben. Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
4: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
5: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat pedig a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik, és szintén a Pécs felé vezető oldalon a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és 177-es kilométer között a forgalmat a szemközi oldalra terelik át, ahol irányonként egyes sáv járható. A 6-os főúton Tolnai Szekszárd között a 136-os kilométer környezetében kaszálnak. Itt mozgó terelés mellett dolgoznak, ezért útszűkületre készüljenek az arra haladók, és az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es és 21-es kilométer között szintén kaszálnak, itt is mozgó terelés lassítja a közlekedést.
4: Köszi, Vali, hogyha Szekszárdra pillantok a térképen, akkor azt látom, hogy nyilvánvalóan azon túl, hogy a központ le van zárva, meg különböző útlezárásoknak, amiről már sokat beszéltünk, hogy most nem mondom el még egyszer. Hát függetlenül dugó van mindenfelé, például Csatárnál, illetve a Kisbödő utcában is történt valami, ott is lassan lehet haladni, ahogyan a Veselényin, a Csokonain, aztán megyünk tovább, mondom, a Mátyás királyon, a Zrínyiben is lassú haladásra kell számítani, a Rákóczin is, és még a buszpályaudvar környékén is dugó van, úgyhogy
5: hát a kerülő utakon megy mindenki,
4: ez és most, ilyen sajnos vezessen igen. Óvatosan körültekintően, türelmesen, azt talán a kult szó, hogy legyen türelmes, és hogyha rád bármi rendkívülít, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
3: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, pontban 3:48 szeptember 18-án, pénteken nagyon pontosak vagyunk. Esélytelen, hogy lemaradjunk arról, hogy vali beavasson a
1: titokra. Hogy milyen időjárás. Mostan 14 fokot írnak. Kint kicsit hűvös, de nagyon napos, szép, tiszta idő van, és ez is várható egész nap. 26 fok lesz a maximum. Felhő azért lesz az égen, de a napsütés lesz a meghatározó. Eső nem várható, úgyhogy esernyők nyugodtan otthon maradhatnak, és a légmozgás sem lesz jelentős. Este pedig mindenképpen, ha valaki megy szüreti napokra borozni, kabátot feltétlenül vigyen, mert tegnap is eléggé hűvös volt este. De most még napközben majd levethetjük, amit vittünk reggel magunkkal. Napszemüveg azért legyen nálunk.
0: Így van, nyilvánvalóan nyári öltözzet, napszemüveggel divat tippünk, mert igazából ez ilyen utónyári időjárásnak tűnik. A pollenjelentés szerint a kültéri allergén gombákra oda kell figyelni, mert hogy azok spóra száma országosan magas, extrém magas szintet is elérhet, úgyhogy hát tegye meg a kellő óvintézkedéseket, hogyha allergiás. Az orvos meteorológia szerint kezdetben még hidegfronti hatás terhelheti az arra érzékenyek szervezetét, majd a front gyengülésében napközben fokozatosan mérséklődhetnek a panaszok. Ugye ez lehet fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség, illetve vérnyomás, ingadozás is, de nem muszáj, hogy ezek jelentkezzenek, csak benne van a pakliban, hogy ez lesz. A több órás napsütés viszont kedvezően hathat hangulatunkra és közérzetünkre, és volt azért egy időszak, ebben az évben emlékszem, amikor minden pénteken idő volt.
1: Igen, hogy így menetrendszerűen jött a hétvég, akkor egész héten jó idő volt, és akkor, na, akkor jön a hétvége.
0: És most ez megfordult, mert úgy tűnik, hogy tényleg egy pazar, pompás pénteki időjárásunk lehet, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük egy picit az óránkat, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Kettő perc múlva 8 óra lesz, szeptember 18-án, pénteken, ez az Antit reggel. Nagyon röviden összegezzük, hogy miről beszéltünk ebben az órában. A napjátos tagjait kérdeztük arról, hogy mitől rázza ki őket a hideg.
1: Hát itt elhangzott minden, kinézet, viselkedés, szellemek, földön túli dolgok.
0: Így van. Úgyhogy sok mindentől kirázhat minket is a hideg. Köszönjük nekik a mai meg az egész heti közreműködést, elengedjük őket, és felkészülünk hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óránkra, hiszen péntek van, ha már jó hírekkel kezdjük a hetet, akkor zárjuk ilyen furcsa hírekkel a hetet, úgyhogy a normális hírek után jövünk ezekkel, maradjon meg.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctanfolyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezető száron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos ritkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 18-án 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali is, ugyebár jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És mivel péntek van, jönnek a hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek, megregulázott óceán, Guinness rekord és kígyók is érkeznek majd. Tartson velünk.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 8 óra múlt 17 perccel szeptember 18-án pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óránkat, mert hogy ugye úgy kezdjük a hetet, hogy jó hírekkel,
1: jó hétfőn. Hírekkel, és akkor a pénteket, a hetet meg már úgy zárjuk, hogy egy kicsit lazábbra vesszük.
0: Kieresztjük a gőzt, ahogyan tették a San Franciscóban, mert hogy biztos, hogy te is voltál már valami úgy, meg nyilván ön is, hogy olyan hete volt, amikor úgy érezted, hogy legszívesebben csak úgy kimenne valahova, és akkor...
1: Kiszaladnék a világból?
0: Nem, csak úgy üvöltenél egy hatalmasan. Hát San Franciscóban megtalálták a közös programot, vagy az erre való közösségi programot. Több mint 100 ember gyűlt össze az Ocean Beach-nél, a Csendes óceán partján azért, hogy együtt ordítsanak a víz felé.
1: Hú, de jó, mert...
0: Az esemény neve nagyjából úgy fordítható, hogy torokból üvöltés az óceánra. Az ötödik San Franciscó-i lakostól, Gina Spencer-től származott, aki elmondása szerint egyszerűen arra jutott, hogy szüksége lenne arra, hogy kimenjen a partra és üvöltsön egy nagyot. Aztán rájött, hogy valószínűleg nincs ezzel egyedül. És nem is volt egyedül. Az eseménynek több mint 100-an érkeztek, a beszámolók szerint hát többek között a magas lakbérek, a mesterséges intelligencia, a munka, meg csak úgy általában az élet különböző bosszúságai miatt akartak ordítani egy nagyot, és hogyha most már összegyűltek, akkor nem álltak meg annál, hogy csak megregulázzák az óceánt, ugye, hanem üvöltő versenyt is rendeztek. A résztvevőket három kategóriába pontozták, számított az ordítás hangereje, a hossza és még a stílusa is.
1: De ez egy nagyon jó stresszlevezető egyébként.
0: Vannak ilyen néma szobák, nem?
1: Meg valaki azt is mondja, hogy esetleg egy párnába üvöltsél, nyilván otthon vagy mondjuk ilyen, és úgy szeretnéd, de ez azért is inspiráló mondjuk számomra, hogy akkor nem vagyok egyedül, akkor többen vagyunk, és akkor az ember így kiadja magából a felesleges feszkót. Ez egy nagyon jó. Szerintem ez egy nagyon jó stressz kezelő lehetőség.
0: Hát már ugye összegyűltök ott a parton, mert mind azért mentetek, mert valami frusztrál.
1: Hát ott lehet, ott már milyen ismerettségek is születnek, simán. Hasonló, vagy van neked is probléma, nekem is van probléma, nem vagyok egyedül vele, adjuk ki magunkba. Nagyon jó, itthonra is kéne szervezni.
0: A Dunapartra.
1: A Dunapartra?
0: Hát nem.
1: Például, igen.
0: Lehetne egy Dunapartos ordítás. Na de az üvöltőversenynek a győztese Olivia, nem mondom ki a nevét, nyerte, aki 122 decibellel üvöltött.
1: Igen.
0: Ezt utána néztem, azt írják, hogy a 121 decibel az nagyjából az, amikor a közvetlen közelben megszólal egy autó duda.
1: Az igen. Na, akkor nagyon dühös volt valamire, vagy valakire. Hölgy volt az élet?
0: Olivia,
1: szóval akkor gondolom, igen, hölgy, igen. Akkor biztos valamire nagyon dühös volt.
0: Igen, ugye viszonyításképpen ez már nagyjából a fájdalom küszöbb környéke. Ó. Olyan erősen üvöltött, és hát kapott egy megafont.
1: Az igen.
0: Az volt a nyeremény.
1: Ez miatt, hogy ütögette magában a dühét meg a haragját, és most úgy volt lehetőségek. Mennyire jó kis közösségformáló program.
0: Hogy eljussunk a végére, a program csúcspontján mindenki felsorakozott a parton, szépen egymás mellett, az óceán felé fordult, és körülbelül egy teljes percen keresztül egyszerre üvöltött.
1: De jó, ez nagyon jó. Nekem nagyon tetszik.
0: Ilyenek is vannak a világban. Sok minden más is van még a világban. Például Rubik kocka pogóboton, Guinness rekord, illetve kígyók is vannak, de előbb zenélünk, aztán folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 2 perc múlva lesz 8:30, szeptember 18-án pénteken. Ez az Antrit reggel, folytatjuk a hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óráját. Az előbb beszéltünk erről, hogy jól megregulázták az óceánt 100 páran.
1: De ez most az óceánnak irányult, vagy az óceán fele irányult, hogy megregulázták?
0: Dehogy is, csak mondom, hogy volt ez a Szerszész volt, aki meg mostoroztatta a tengert, vagy az óceánt.
1: Ezt nem tudom.
0: Na mindegy,
1: szóval a lényeg, hogy kiabálás.
0: Erre próbáltam rendeztek. Utalni, kiabáltak az óceán felé, így nem annyira izgalmas, hogyha így mondod, Vali.
1: Okay.
0: A következő hírünk pedig hát úgy kezdődik, hogy vannak azok az emberek, akik ránézik a Rubik kockára, tekergetik 5 percig, aztán lerakják.
1: Még annyit sem.
0: Semmit sem kirakni, én magam is így vagyok ezzel, és van a kanadai Saul Hafting, ő ránézett a Rubik kockára, és valószínűleg azt gondolta, hogy ez itt túl könnyű, kellene alám egy pogóbot.
1: Igen.
0: És megvan a pogóbot?
1: Nincs.
0: Ugye az egy rúd, amin így ugrálsz.
1: Igen, tudom.
0: No, hát, hogyha ilyen rugós szerkezet. És hát az a helyzet, hogy Hafting 2021-ben felállt egy ilyenre, elkezdett ugrálni, közben pedig Rubik kockákat rakott ki, nem egyet, nem tizet, hanem sokkal többet. Uh-huh. És most megszületett az új Guinness rekord, 211-et rakott ki.
1: Miközben ő ugrált.

0: egyszer kiraksz egy Rubik kockát.
1: Az ilyen. Az
0: hát, hogy akkor,
1: na hát akkor ezt így gratulálunk neki, ez egy szép teljesítmény.
0: Ez inkább a hihetetlen hír, mint az ostoba hír. A folytatásban állásinterjúra megyünk, csak egy színházban, csak nem éppen mi, hanem kígyók, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
10: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió.
2: Antré.

0: 5 perc múlva lesz 3-4-9, szeptember 18-án a pénteken. Folytatjuk a hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba híreinket. Ebben az órában ugye ezekkel foglalkozunk, mert péntek van. Miért komolykodjunk? Hát hiszen itt közeleg a hétvége. Na és akkor térjünk rá erre az állásinterjú. Képzeljünk el egy szituációt. Igen. Ugye ott egy állásinterjú, megérkeznek a jelentkezők, egyenként behívják őket, megnézik, hogyan teljesítenek, blablabla. Pedig semmi különös, csak hogy a jelentkezők boák voltak.
1: De valami szeretett kígyó szerepre? Vagy
0: a New Yorki Metropolitan Operában castingot rendeztek kígyóknak. Mozart Così fan tutte című operájának egyik produkciójához keresték a megfelelő hüllőt. Az előadása az 50-es évek Coney Islandjének vidámparki világába helyezi a történetet, ahol különféle mutatványosok is megjelennek. Köztük egy kígyó bűvölő, és hogyha kígyó bűvölő van, akkor nyilván úgy látszik, hogy kell kígyó is. De nem lehet csak úgy besétálni nyilván, hogy Mozarthoz kellene egy kígyó.
1: Na jó, de a kígyó bűvölő ért hozzá, nem, hogy most de nem a, de nem, kígyó nem.
0: De nem a kígyó bűvölő fogja bűvölni a kígyót a színpadon. Aha. Hanem a szereplő. Uh-huh. Ugye ott úgy is van, az Associated Press riportja szerint a meghallgatáson a kígyó bűvölőt alakító Zoe Ziegfeld személyesen próbálta ki a jelölteket. Megnézte, milyen érzés velük mozogni, hogyan viselik, ha felemelik őket, hogyan tekerednek rá, és természetesen az sem volt mindegy, hogy hogyan mutatnak majd a színpadon.
1: De kik vitték ezeket a kígyókat?
0: Hát mert
1: nyilván azért nem mindegy, hogy most oda betesz egy mérges kígyót, vagy egy bátor ez a szereplő.
0: Így van, a szerepet végül egy princesz nevű kígyó kapta, hogy a sárgás barack színű nyugodtnak bizonyult, jól kezelte a helyzetet. És még egyébként van beugrója is.
1: Tehát hogyha valamilyen rosszul lesz,
0: vagy van, nem csak egy kígyó
1: nem tud fellépni, akkor van egy beugrója.
0: Elkapja a lámpalázt, tudod.
1: Aztán. Ó, azért ez komoly.
0: És akkor most csak a két kígyó munkát kapott a Metropolitan Operában.
1: De ez most hihetetlen egyébként, és akkor meghirdették, hogy keresünk, nem tudom kígyó. Én statiszta szerepre egy kígyót, és akinek van kígyója, ez hozza be, hogy tudjuk tesztelni, hogy megfelelő-e a szerepre.
0: Így van. Hát ugye volt egy film, az Amerikai Mesterlövész, ami elhíresült arról a jelenetről, amikor egy csecsemőt se tudtak bevinni, forgatni, mert hogy nem tudom mi volt, valami sorra dőltek ki a csecsemők. Uh-huh. És akkor baba, tehát műanyag baba volt, és annyira látszódott a jelenetben, hogy egyszerűen
1: nem igazi volt, és akkor nem élet oda a
0: röhelyessé vált az egész film emiatt. Uh-huh. Lett röhelyes, nem is nyert semmit, ha jól emlékszem, pedig úgy várták, hogy majd Oscar díjesű lesz. És hát akkor az operában nem bízzák a véletlenre.
1: És az, hogy nem is filmről van szó, hanem ugye színpadról és színházról, és bevisznek egy élő kígyót.
0: Kettőt. Bezárt. No, ez tehát még egy ilyen hihetetlen hír. A végére van még egy ilyen csattanós, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 10 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 18-án a pénteken, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk hát a mai hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óránk végéhez, mert hogy egy utolsó kis rövid hír maradt csattanos, már csak a végére. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire csattan. Georgia államból érkezik ez, tehát megint csak Amerikában vagyunk. Egy férfi hajnalban besúrant egy idegen ház udvarára. Eddig még azt mondom, hogy nyilván ez nem szép dolog, de oké. Ha már ott volt, úszott egyet a medencében, majd pedig beült a pezsgő fürdőbe. Ott talált egy gumikacsát. A rendőrség hivatalos közleménye szerint a férfi beleszeretett a gumikacsába, és több mint 10 percen keresztül lépett vele interakcióba. Nem mondják ki, igen, hogy ez pontosan mit jelent, talán jobb is.
1: Igen.
0: Nem mondjuk. A férfi végül kiszállt a pezsgőfürdőből, összeszedett 1200 dollár értékben a strandtörőlközöt között, és biciklivel elhajtott.
1: Az igen. Jó, mert mondjuk Amerika egyébként is híres, hogy ilyen iszonyatosan, bocsánat, hülye dolgaik vannak, nem? Tehát, hogy a mikróra rá kell írni a használatai utasítás, hogy ne tedd be a macskát a mikróba, igen, mert hogyha beteszed, akkor utána, nem tudom, perelhető a cég.
0: Na, de most gondold el,
1: ebből kiindulva,
0: kihívnak rendőrként, mondjuk kihívnak, hogy betörtek, és van egy videófelvétel van róla, honnan tudják, hogy igen, mi van. És meglátod, hogy a férfi beszáll a pezsgőfürdőbe, és talál egy gumikocsát. És játszik vele, vagy igen, nem tudom, mit csinál igen, vele 10 percen keresztül, aztán megújja, és inkább elmegy haza.
1: És elropja a törölközöket, és hazamegy. És szerintem így az Egyesült Államokban a rendőrök már így fel vannak erre készítve. Szerintem annyi minden történik ott, hogy már lehet, hogy a betanulásuk során is ilyenekkel trenírozzák őket, nem az ilyen biztos, különleges biztos esetekkel, no, hogy hogyan tudnak kezelni egy ilyen helyzetet.
0: A rendőrség most keresi a férfit, a gumikacsa viszont maradt. Na. És azt írták még ki a hivatalos közleményben, hogy csak azért keresik a férfit, hogy más gumikacsája ne járjon így.
1: Ja, értem. Nem azért, mert ellopott nem tudom hány ezer dolláros törölközőket. Jó, értjük.
0: Na, ennyit a hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírekről. Zenélünk és összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 3 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 18-án, pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük picikét ezt az óránkat, amiben ugye hihetetlen, vagy hihetetlenül ostoba hírekkel foglalkoztunk.
1: Hihetetlen, mi megy a világban, nem? Egyébként, de jó, jók voltak, tetszett, amit itt Dávid össze.
0: Ugye volt ez nekünk. A San Francisco kiüvölti magából, amit ki kell üvöltenie. Most ez, de ezt is, hogyha el tudjuk képzelni, akkor válik ilyen hihetetlené. Tehát, hogy több mint 100 ember föláll, felsorakozik egymás mellé a partra, és neki elüvölteni.
1: Kíváncsáltam volna, hogy ez mondjuk mennyire messzire hallatszott el, mondjuk ott a környezetben, vagy a
0: én arra lennék kíváncsi, hogy a Csendes utcán vajon mit gondolt erről?
1: Hát ő ezt így fel tudja dolgozni, hát hogy ő így.
0: De hát most gondolod, ezt benyeli. 100 ember elkezdett vele ordítani.
1: Közben a halak meghallották, és így hát elmenekültek például onnan.
0: De mondjuk szerintem azért a Csendes utcán látott már furcsább dolgokat ennél.
1: Az biztos.
0: Aztán volt ugye a Rubik kocka kirakós Guinness rekord. Azt is, hogy el tudjuk képzelni, szerintem nem tudjuk elképzelni, hogy ugrál valaki, és közben egy kézzel kirakja a Rubik kockát, pedig megtörtént 211-szer ráadásul. Igen. Aztán volt ugye az állásinterjú
1: hát ki jó, az operában. Fantasztikus, ez nagyon-nagyon jó volt, igen. Hogy még erre is odafigyelnek.
0: Hát muszáj.
1: A rendező, igen, hogy odafigyel a rendező, hogy annyira hiteles és jó legyen, hogy még a kígyókat is castingolják.
0: Így van, végül pedig szegény gumikacsáról is beszéltünk egy picikét, és ennyi fért nagyjából bele ebbe az órába, meg ebbe a hétbe is. Vali, köszi,
1: hát akkor szép hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia! A folytatásban pedig érkezik majd Kis Albert, akivel átbeszéljük, hogy mi is történik a sportközpont életében, mik voltak az elmúlt időben, és mik a tervek, úgyhogy a hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
6: Omuda és Jayco szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omoda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a magyar államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőrzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Prima péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 18-án 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok. A folytatásban érkezik Kis Albert, a Szexádi Sportközpont sajtóreferense, akivel átbeszéljük a központ közelmúltját és jövőjét is. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel szeptember 18-án pénteken, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Kis Albert, a Szexádi Sportközpont sajtóreferense. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
0: Már látszik, hogy beindult az élet a sportközpontban, úgyhogy beszéljünk egy picit az elmúlt programokról. Mik voltak, hogyan sikerültek?
1: Hát ugye a nyáron azért volt nálunk egy kisebb leállás, ami is ott egy pár gondolatot, hogyha erről említhetnék, hogy a leállás alatt egy kis minimális ráncfelvarrás történt a sportcsarnokban. Három új edzőterem, vagyis két rég megújult edzőteremmel várjuk a sportolókat, és van egy teljesen felújított fitness termünk, ami még eddig nem volt, és most azért erre elég büszkék vagyunk, hogy most itt nem akarok a költségvetésre nagyon kitérni, de a lehetőségeinkhez képest szerintem most elég szép megújuláson ment keresztül a sportközpont.
0: Ugye van egy boxterem is, ha jól tudom.
1: Boxterem átköltözött egy nagyobb terembe, és a régi boxtermet teljesen felújítottuk, amely asztali teniszteremként működik tovább, és ami régen egy üzlethelyiség volt, abból csináltunk egy teljesen új fitness termet, fitness padlóval, klímaberendezéssel. Hát szerintem most elég modern ahhoz képest, hogy a sportközpont egy régi épület. Hát ezen kívül a programjaink is voltak természetesen a nyáron, folyamatosan mentek a közösségi programjaink, amelyek azóta is tartanak, ugye ezek a heti rendszerességgel megvalósuló programjaink, akik erről bővebb információt szeretnének, azok a Szexádi Sportközpont Szabadidő és Lendület és Közösség Facebook csoportban találhat információt, ugye ezek a ismétlődő programjaink, a séta, futás, kerékpározás, asztali tenisz, van most ugye a gyalogtúra, gerinc tréning és a power cardio edzések. Ezek különböző korosztályok igényeit próbálják kielégíteni ezek a programok. De a nem heti megrendezés megvalósuló programjaink közül is nagyon sikeres volt a nyárzáró túra, gyalogtúra, ahol kisebb meglepetéssel vártuk a túrázókat, a Cserhát tetőn berendeztünk egy kis állomást, ahol frissítőpontot valósítottunk meg, de ezen kívül volt ugye a héten a Bringás reggeli nevű rendezvény, ami egy országos kezdeményezés, ugye a bringázás népszerűsítését tűzte ki célul. Hát itt közel 250 reggeli csomagot osztottunk ki a város két pontján.
0: Akkor ez jól sikerült?
1: Azt gondolom, hogy igen. Most talán az előző, tavaszihoz képest mindenképpen, hiszen tavasszal szakadó eső volt, és az esőbe álltunk, és akkor elég sok elkészített reggeli csomag megmaradt. Persze ezek sem vesztek kárba, ilyenkor a hajléktalan szállóra szoktuk vinni a maradék csomagot.
0: No hát, innen folytatjuk majd a beszélgetést, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4:10 is elmúlt már egy perccel szeptember 18-án, pénteken, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Kis Alberttel, a Szexuális Sportközpont sajtóreferensével. Az imént áttárgyaltuk a közösségi programokat a múltból. A sportról viszont most érjünk rá, hogy milyen sporteredmények is születtek az elmúlt időszakban.
1: Természetesen a sportélet azért nem áll nyáron, és a szakosztályaink sportolói folyamatosan különböző versenyeken vesznek részt. Kiemelkedő teljesítményt értek el, és érnek el folyamatosan az atlétáink, akikre nagyon büszkék vagyunk. Itt talán megemlíteném, hogy a London, vagy nem is Londonban, Angliában megrendezett Európa bajnokságon Szemerei Levente és Lombárd Ádám is indult a maratoni távon, és szép eredményeket értek el az úton, is gratulálunk nekik. De természetesen az utánpótlás atlétáink is folyamatosan hozzák az eredményeket, szép eredményeket értek el a sakkosaink, kerékpárosaink, a dárcosaink is folyamatosan, ugye ők is az országos ligában szerepelnek. Az úszóinknál most kezdődik talán az élet. Ugye nemrég csatlakozott hozzánk az Uniobox csapat, akik most már a Szexádi Sportközpont ökölvívó szakosztályaként működnek. És nemrég indítottunk egy kézilabda szakosztályt, ahol még egyelőre már elkezdődtek az edzések, de várjuk a kézilabda után érdeklődőket. De igazából ez minden szakosztályunkra igaz, hogy várjuk a jelentkezőket, az érdeklődőket. Ilyenkor szeptemberben szoktak általában lenni az olyan nyílt edzések, amiket lehet látogatni, toborzó jelleggel el lehet jönni, megnézni az edzéseket, és hát a fiataloknak a különböző igényeik vagy érdeklődésük alapján választhatnak sportágat. Ugye igazából 12 szakosztályunk van, ahol mind szeretettel várják a sport iránt érdeklődő fiatalokat.
0: No hát, hogy akkor a jövő mit tartogat, arra is rátérünk majd, előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 9 óra múlt 24 perccel szeptember 18-án pénteken, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Kis Alberttel, a Szexádi Sportközpont sajtóreferensével. A múltat átbeszéltük, úgyhogy térjünk rá egy picit a jövőre. Mik lesznek?
1: Most amire még érdekességképpen, hogy a futóink közül Lomb Ádám, aki ugye nagyon szép eredményt, 27. lett a Birminghami Európa bajnokságán, ennek bajnokságon, ennek köszönhetően most Koppenhágában indul el az utcai futó világbajnokságon, uh-huh. ami szerintem egy nagyon kiemelkedő dolog, hogy szexárdi atléta világbajnokságon szerepelhet.
0: Ugye ez most lesz szeptember 19-én, 20-án.
1: Igen. Hát egy kicsit így vissza a helyi szintre, a saját programjainkra. Most szeptemberben már eléggé beindult az élet, úgyhogy most nagyon sok programmal várjuk a sportolni vágyókat közösségi sportok tekintetében. Jövő héten lesz 23-án a Bringás Szexár nevű elnevezésű programunk, amely, aki ismeri, vagy tulajdonképpen ez egy vaktérképes biciklis kihívás, a sportközponttól rajtolva ott adunk egy vaktérképet, és akkor a résztvevők három különböző táv közül választhatnak, és aki teljesíti, azt apró ajándékokkal várjuk a célban.
0: Ez izgalmasnak hangzik.
1: Elég sikeres program, ez is már egy évek óta csináljuk, egyre több résztvevővel. Reméljük, hogy idén is jó időnk lesz, és azért, hogy a kerékpárutak, hogy egyre jobban bővülnek a városba, egyre jobban lehet a távokat is növelni. Hát most a leghosszabb távunk ilyen hosszú még sosem volt, 37 kilométer, szóval azért most egy elég nagy kihívásra vállalkozik, aki benevez. Ezen kívül szeptember 26-án a mobilitási hét, az autómentes nap keretében a Zöldtárs Alapítvány szervezésében valósul meg egy biciklis demonstráció itt a szomszédban, az energiajátszó parkban. Ugye ez arról szól, egy 5 kilométeres távot teljesítenek közösen rendőri kíséret biztosítás mellett a kerékpározók. Egyfajta demonstráció azzal kapcsolatban, hogy minél többen biciklizzenek, az egészséges életmód és a kerékpározás jegyében. Uh-huh. Itt ezen még a kerékpározás után a Tolnai Polgárőr Egyesület várja a gyerekeket biciklis ügyességi pályával, és itt ki lehet majd próbálni a megújult kerékpáros kresszpályát is. Szóval ez egy ilyen biciklis program, ez is tulajdonképpen. Aztán szeptember 30-án rendezzük meg a sportág választót, ami ugyan elsősorban iskoláknak szól, de egyébként minden érdeklődő bejöhet a sportcsarnokban, kipróbálhatja a sportágakat. Itt ugye ennek a lényege, aki nem ismeri, különböző szexárdi sportegyesületeket várunk, akik úgymond bemutatkozási lehetőséget kapnak a sportcsarnokban, és az odaérkező gyerekek, iskolások kipróbálhatják ezeket a sportágakat. Tavaly több mint 20 sportág volt, idén még várjuk esetleg az egyesületek jelentkezését, de már most 15 körül tartunk sportegyesületek tekintetében, és hát természetesen majd várjuk az iskolásokat is, nem csak Szexárdról, hanem a környékbeli településekről is várjuk a jelentkezőket. Aztán már októberben lesz egy másik programunk, ami szintén egy harmadik-negyedik éve kerül megrendezésre. A Berta Tibor emlékére létrehozott triatlon verseny, ugye ő egy sajnálatos balesetben hunyt el, és hát az ő emlékét őrizzük meg ezzel a rendezvénnyel. Ez egy triatlon verseny, ahol a családokat, baráti társaságokat várunk elsősorban, akik a három ugye triatlonban lévő sportágban külön-külön kell elindulni, tehát nem egy ember teljesíti a három sportágat. Úgy szoktuk mondani, hogy én úszom, te biciklizel, ő fut.
0: Igen.
1: És akkor így a három sportágat így kell lefedni. Ezen kívül még október 17-én lesz a mini sportnapunk. Ez olyan értelemben újult meg az előző évekhez képest. Ugye ez egy, aki tudja, ez egy fitness nap tulajdonképpen. 3-4 különböző fitness órán lehet részt venni az érdeklődőknek. De mivel a fitness eléggé, hogy mondjam, csajos program, vagy inkább a hölgyek szokták űzni a fitness sportágakat, de mi szeretnénk, hogyha a család többi tagját is bevonni, így próbálunk a család többi tagjainak is program lehetőséget kínálni, így lehet majd asztali teniszezni, dárcozni, most ami újdonság, hogy beszereztünk néhány zsonglőr játékot gyerekeknek, azokkal lehet játszani, ördögpálca, poi, vagy ami most értem. Nagyon megy a gyerekek között, ez a poenza nevű pörgős kis játék. Tehát próbáljuk a programjainkat színesíteni, próbálunk új ötleteket behozni a rendezvényeinkre, próbáljuk egy kicsit a sportközpontot visszahozni a város életébe.
0: Na hát akkor tényleg lesznek programok bőven. Én köszönöm, hogy itt voltál, és további jó munkát.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A folytatásban pedig rátérünk a hétvégi időjárásra, hiszen itt vannak a szexádi születi napok, hogy meglássuk, hogy tényleg milyen időben is lehet majd kóstolgatni a finom borocskát, vagy adott esetben játszani a gyerkőcökkel, úgyhogy maradjunk.

0: házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
2: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
5: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3:45 lesz, 2 perc múlva szeptember 18-án, pénteken, ez az Antrit reggel is, ahogy ígértem, nézzük meg, hogy milyen időjárásunk lesz ma, illetve a hét végén. Úgy lehetne összefoglalni a mait, hogy nyugodt, napos őszi idő jön a front után, a napsütésé lesz nyilvánvalóan a főszerep, időnként talán megnövekedhet a felhőzet, csapadék nem várható, de ez a felhőzet is inkább ilyen bárány felhős, maximum közepesen felhős égboltot jelent, tehát igazából a napot annyira nem befolyásolja, majd 25 fok lesz, emellett pedig a maximum, úgyhogy kellemes, sétálós, szüreti napozós időben lehet ma részünk, vagy lesz ma részünk, arra érdemes arra figyelni, hogy este viszont azért már jelentősen visszahűl a levegő, 13 fok is lehet hidegben, úgyhogy egy kis kabátkát vagy pulóvert azért vigyen magával este, hogyha elindul valahova. Szombatra hasonló időt ígérnek, 26 fok maximummal, vasárnapra pedig már 28 fok melegünk is lehet akár, úgyhogy valahogy így kell, vagy így lehet tervezni a hétvégére, utána pedig aztán jön valami hidegfront, mert nagyon beesik majd jövő hétre a hőmérséklet, legalábbis most ezt írják nekünk, majd meglátjuk, hogyha odaérünk. Mai meg hétvégi divattippünk, nyárias ruha, napszemüveggel, más nem is lehet. Amire még oda kell figyelnie, azok a kültéri allergén gombák, mert hogy azok spóraszáma országosan magas, extrém magas tartományban alakul, úgyhogy hát tegye meg az óvintézkedéseket, ha lehet tenni valamit a gombák ellenében. Úgyhogy nagyjából ennyit lehet elmondani, többet nem, így készüljön tehát. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: perc múlva, megvan a hangom, 3 perc múlva 10 óra, úgyhogy szeptember 18-án pénteken hamarosan véget ér az Antrit reggel. Mozgalmas volt, beszéltünk arról, hogy a napi ötös tojóit mitől rázza ki a hideg, aztán hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óránkban beszéltünk arról, hogy kiabáltak az óceánnak, hogy lett egy Guinness rekord, és hogy kígyókat kasztingoltak az operában, végül pedig Kis Alberttel, a Szexuális Sportközpont sajtóreferensével beszéltük át a sportközpont életének aktualitásait, és most itt vagyunk, a folytatásban is csak ajánlani tudom magunkat, és aztán hétfő reggel ismét találkozunk, kellemes pihenés, jó hétvégét, jó szórakozást, és minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szexhárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szexhárd szívében. Szexhárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szexhardagora.hu és www.szexhardiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szexárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
9: Már 4950 forinttól.
10: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az árésstop megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül megtehetnek. Az árésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árésstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kat Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
12: Elmúlt 10 óra, a híreken is túl vagyunk, úgyhogy indulhat is a délelőtt. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Innentől kezdve délután egyik, együtt rádiózhatunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha a hétvégére már megvannak a programok, akkor szerencsére az időjárás miatt váraton nem kell mindent újra tervezni. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis többnyire napos, kellemes időre számíthatunk, és napról napra egyre melegebb lesz. Ma például változóan felhős idő vár ránk, több órás napsütéssel is csak kevés helyen fordulhat előfutó zápor, a hőmérséklet délután 23 és 28 fok között alakulhat, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. Holnap már általában napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, eső, zápor, eső csak kevés helyen lehet, nagyobb eséllyel az ország déli és délnyugati részein. A hajnali 8-16 fok után délután 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is sok napsütés várható, később azonban északnyugat felől egyre több fátyol felhő érkezik, jelentős csapadékra nem kell számítani. A szél viszont időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 25 és 30 fok között alakulhat. Szóval Tolna megyében is kellemes kora őszi hétvégére készületünk. Hogyha szabadtéri programot terveznek, az időjárás várhatóan kedvező lesz hozzá.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hogyha szeretik a futást, akkor a hétvégén érdemes lesz figyelni a nemzetközi atlétikai eseményeket is, hiszen szeptember 19-én és 20-án Koppenhágában rendezik meg a 2026-os utcai futóvilágbajnokságot. A világ legjobb utcai futói között pedig magyar versenyzőnek is szurkolhatunk. A félmaratoni távon Lomb Ádám képviseli a magyar színeket. A sportoló idén Berlinben 1 óra 2 perc és 52 másodperces időt futott, ami jelenleg a magyar férfi félmaratoni örökranglista 5. helyére elég. Előtte Kadlót, Zoltán, Benedek Zsolt, Berkovics Imre és Kliszek Tamás szerepel a rangsorban. Lomb Ádám Koppenhágában szeretné tovább javítani az eddigi legjobbját, és természetesen a világ élmezőnyében is bizonyítani szeretne. Ez egy igazán komoly kihívás, hiszen egy világbajnokságon a nemzetközi mezőny legjobbjai állnak rajthoz. A versenyeket egyébként a magyar nézők az M4 Sporton és a Dunavölgyön is követhetik, illetve online is megtekinthetik. Szekszárdról és Tolna vármegyéből is jó szurkolást kívánunk a magyar versenyzőnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 20

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan végére érünk ennek az órának, de természetesen a délelőtt még korán sem ért véget. Mindjárt érkeznek a hírek, hogy képben legyenek a legfontosabb történésekkel, utána pedig visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk együtt ezt a pénteki délelőttöt. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A Szerz étteremben a palucleves ebédellátunk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü aranygaluska vaníliasodóval, a B-menü pedig rántott gomba rizibizivel tartármártással. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sertés ragulevessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető rétes, vagy választható sonkás tejfölös tészta. A C-menü pedig vasi pecsenye, pirított burgonyával és joghurtos salátával. A pizzám a mai kínálata, itt palucgulyással várnak bennünket. Az elmenü leves plusz békönös sajtos, tepsiben sült csirkemell, kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz almás, rizskoch, baraclekvárral.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilis szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, a hírek után pedig folytatjuk a zenélést. Remélem kellemesen telik a délelőttjük, akár munka mellett, akár otthon készülődnek a hétvége felé. Tartsanak velem, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha szombatra még nincs konkrét programjuk, akkor érdemes lehet Kajdas felé venni az irányt, ahol szeptember 19-én, vagyis holnap egész napos szüreti mulatsággal készülnek. A rendezvényen természetesen a hagyományoké lesz a főszerep, így a felvonulás sem maradhat el. A fogatosok, csikósok, táncosok és népviseletbe öltözött résztvevők délelőtt 11:30-tól gyülekeznek az iskola udvarban, a menet pedig délután 1 órakor indul. A felvonulás során több helyen is megállnak, a takarék előtti téren, az önkormányzatnál, a Dózsa sarkon és a Kapás sarkon is találkozhatnak majd a résztvevőkkel. Délután 4 órától aztán a színpadi programoké lesz a főszerep, fellépnek az óvodások, a kajdacsi dalkör, az iskolások, valamint a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művészeti Egyesület is. 17:30-kor Sziszi, a felvidéki nóta énekesnő szórakoztatja a közönséget, este 9 órától pedig kezdetét veszi a szüreti bál. A szervezők arra is számítanak, hogy a helyiek saját finomságokkal járulnak hozzá az ünnephez, így házi süteményeket, apró süteményeket, pogácsát és más finomságokat is várnak. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is! Ez a Rádió Andrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A tiszta, rendezett környezetért ezúttal Tolnán is lehet tenni, hiszen a város önkormányzata idén ismét csatlakozik az országos teszert önkéntes szemétszedési akcióhoz. Az országos program október 12-e és 18-a között zajlik. A Tolna város önkormányzata által koordinált helyi szemétszedést pedig október 16-ára péntek délutára tervezik. A szervezők most elsősorban a helyi közösségeket, szervezeteket szeretnék megszólítani. Azoknak, akik szívesen részt vennének az akcióban, szeptember 21-én délelőtt 10 óráig kell jelezniük részvételi szándékukat, valamint azt is, hogy várhatóan hányan csatlakoznának. Jelentkezni e-mailben vagy telefonon lehet. Fontos, aki nem egy helyi közösségen keresztül, hanem önállóan szeretne bekapcsolódni az országos tesztet programba, annak erre szeptember 22-ig van lehetősége regisztrálni. Tolnán tehát idén is lesz alkalom arra, hogy egy közös szemétszedéssel tegyünk a környezetünkért. Ez nem csak a település tisztasága miatt lehet fontos, hanem azért is, mert egy ilyen akcióban sokan együtt saját környezetükért tudnak tenni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe.

0: szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexárdagora.hu és www.szexárdiszületinapok.hu.
1: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím: Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
2: Menőjel a Tuka Rádió Antriton. A Szelsz étteremben a palusszleves ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcs leves, az elmenü aranygalúska vaníliasodóval, a B-menü pedig rántott gomba rizibizivel tartalmátással. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sertés ragú levessel várnak bennünket, a főételek közül pedig kérhető rétes vagy választható sonkás tejfölös tészta, a C-menü pedig vasi pecsenye, pirított burgonyával és joghurtos salátával. A pizza a mai kínálata, itt palucz gulyással várnak bennünket, az elmenü leves plusz békönös sajtos, tepsiben sült csirkemell, kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz almás rizskoch baraclekvárral.
3: Ennyi volt a reklám!
2: Vannak dalok, amelyeknél már az első néhány hang után tudjuk, hogy egy igazi nagy sláger következik. Tina Turner hangját pedig egyszerűen lehetetlen összetéveszteni bárki máséval. Erő, energia is elképesztő jelenlét van minden dalában. Érkezik most tőle egy nagy kedvenc, jön Tina Turner.
3: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, ezzel pedig lassan ennek az órának is a végére értünk, hamarosan következnek a térség legfontosabb hírei, utána azonban természetesen folytatjuk a péntek délelőttöt együtt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
12: Pénteken Gerjenben a diákoké a szó, a Lomb Ádám a világbajnokságon. Párás ködös reggel után napközben felhők jönnek. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Újra akciófilmé vált néhány pillanatra a megye, amikor egy férfi megpróbált meglépni a nyomába eredő rendőrök elől. Szeptember 15-én délután a helyi rendőrök Nagydorogon közlekedési ellenőrzést tartottak, amikor észrevettek egy autóst, aki nem használta a biztonsági övét. Amikor meg akarták állítani, a sofőr a rendőrök jelzésére nem állt meg, hirtelen gázt adott és elhajtott Pusztahencse irányába. A 36 éves férfi nagy sebességgel a közlekedési szabályokat megsértve közlekedett, több közlekedőt is veszélybe sodorva, és csak a szerencsés múlt, hogy nem ütött el egy kerékpárost. Az egyik kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett és kisodródott. Az autó végül egy füves területen állt meg. A sofőr és utasa megsérült, ezért a rendőrök azonnal mentőt hívtak, majd segítséget nyújtottak. A férfi váratlanul összeesett a mentősök érkezése előtt, elveszítette az eszméletét és leállt a légzése. Panker János rendőrzászlós megkezdte az újraélesztést. A mellkas kompressziónak köszönhetően a férfi rövid időn belül ismét lélegzett. Nem sokkal később megérkeztek a paksi járőrök is. Amikor a sérült állapota ismét rosszabbra fordult, Süszler Zsolt rendőrzászlós és Hausznek Attila rendőrhadnagy folytatták az életmentő beavatkozást egészen a mentők megérkezéséig. Nekik végig segítkezett Pató János rendőrzászlós is. Mentőhelikopter szállította a férfit stabil állapotban a kórházba, jelenlegi információk szerint jobban van. Az intézkedés során az is kiderült, hogy feltehetően ittasan vezetett, soha nem volt jogosítványa, nem használta a biztonsági övet és az autó műszakéja is hónapokkal korábban lejárt. A menekülés során elkövetett szabálysértések és bűncselekmények miatt a paksi rendőrkapitányság eljárást indított vele szemben. A napokban ünnepelte 80. születésnapját Gyurica István nyugállományú rendőrzászlós. Pista bácsi szeptember 16-án ünnepelte 80. születésnapját. Az ünnepelt 1975. február 15-én szerelt fel a Tamási járási rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztály állományába, mint járőrgépkocsi vezető őrvezetői rendfokozatba. 1994. április 1-től a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Tamási rendőrkapitányság állományába fogdaőri munkakörbe került át. Aktív szolgálata során többször részesült jutalomban, elismerésben, 1997. november 30-tól vonult nyugdíjba főtörzsőrmesterként, 2018. október 23-ai hatállyal nyugállományú rendőrzászlossá léptették elő. A mostani kerekévforduló alkalmából dr. Kuti István László rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, a Tamási rendőrkapitányság vezetője, vezetői értekezlet keretében személyesen köszöntötte az ünnepeltet, és ezüst színű érmetárgy jutalmat adott át neki. Szeptember 18-án pénteken, ha csak rövid időre is, de diákok irányítják Gerjent. A részletekről dr. Magóni Tóth Gyöngyit, a Kenesi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját kérdeztük.
13: Gyermekek és diákok hangja. Ez idén egy új témanap, óvodától a középiskoláig. Az új miniszterasszony Lannert Judit javaslatára került ez be a témanapok közé, hiszen az a célunk, hogy a diákoknak az iskola élmény legyen, vagyis hogy jól érezzék magukat, és ehhez kikérjük a véleményüket. Ugye szeptember 18-án pénteken kerül sor erre a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola és Művészeti Iskolában. Két nagy részből áll. Az első részben elmondhatják a diákok azt, hogy mi az iskolában a három legjobb dolog, ami ő nekik nagyon tetszik, és mi az a három negatívabb dolog, amin szerintük változtatni lehetne. Ezeket a véleményeket minden osztályból begyűjtjük, különböző színű cetlikkel lehet ezt megválaszolni, és utána a tantestület pedig kiértékeli, hogy mennyire kaptunk pozitív válaszokat, mennyire kaptunk negatívat, és egyáltalán miről tudnánk változtatni, mert egyáltalán nem biztos, hogy mindenen tudunk. Van egy olyan kérdés, hogy ha te lennél az igazgató, akkor mit csinálnál az iskolában? Nagyon kreatívak a diákok, és úgy gondolom, hogy nagyon sok okos ötletet fogunk kapni. A második részben pedig az önkormányzatiságról tanulunk, még a demokrácia egyik alappilléréről. Olyan ötletünk van, hogy azon a napon a diákság választott képviselői gyakorlatilag helyet cserélnek a települési képviselő testülettel. Testületi ülés lesz, és ezen a testületi ülésen éppen úgy, mint a úgymond a testületnél, előterjesztések vannak, és a diákok határozatokat is hoznak, tehát mondhatjuk azt, hogy egy röpke órára átveszik Gerjen irányítását.
12: 6 versenyszám, több mint 250 versenyző, 30 induló csapat. Ez várható a Tolna vármegyei tűzoltó versenyen, amit szombaton rendeznek Tengelicán. Az eseményről Szabó Tamást, a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség elnökét hallja.
14: Szombaton rendezzük a Tolna vármegyei tűzoltó verseny Tengelicán. Ezt a rendezvényt minden évben megszervezzük. A szervezők a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a helyi település, jelen esetben Tengelit. 9 órakor lesz a megnyitó, körülbelül délután 2 óráig tart a versengés. Különböző versenyszámok vannak, gépjármű fecskendőszerelés, kismotor fecskendőszerelés, föld alatti és földfeletti tűzcsapszerelés, CTIF és legerősebb tűzoltók versenye. A versenyen több mint 250 versenyző lesz, 30 csapattal fognak indulni. A versenyzők között lesznek diákok, ifjúságiak, ifjúsági korosztály, felnőtt korosztály, senior korosztály, illetve női és férfi versenyzők. Az eseményen a versengésen kívül lesznek különböző kiállítók is, például megjelenik a Tolna vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság, a Tolna vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Tolna vármegyei Mentőszolgálat, a Duna-Drága Nemzeti Park, az Egészségfejlesztési Iroda Paksról, és lesz egy tűzoltó gépjárműnek bemutatója, és az egész eseményt egy habparti zárja. A rendezvényünk nyitott, tehát minden érdeklődött szeretettel várunk a Tengelici Sportpályán szombaton 9 órától.
12: Szeptember 19-20-án Koppenhágában rendezik meg a 2028-as utcai futóvilágbajnokságot, ahol a világ legjobb utcai futói állnak rajthoz. A félmaratoni távon Lomb Ádám, a Szekszárdi Sportközpont atlétája képviseli a magyar színeket. Ádám idén Berlinben 1 óra 2 perc 52 másodperces időt futott, amellyel a magyar férfi félmaratoni örökranglistán jelenleg az 5. helyen áll. A koppenhágai világbajnokságon Ádám célja, hogy tovább javítson eddigi legjobbján, és a világ legjobbjai között bizonyítson. A versenyeket a magyar nézők az M4 Sporton, a Dunavördön, valamint az online m4sport.hu oldalon is követhetik. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg a felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső zápor helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten mérhetjük a magasabb értékeket. Szekszárdon péntek hajnalban 13, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt dél, a híreken is túl vagyunk, úgyhogy folytatjuk a zenélést. Remélem jut meg egy kis idő arra is, hogy megálljanak egy pillanatra, hátradőjenek és egyszerűen csak élvezzék a zenét. Számítok a figyelmükre ebben az órában is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges kiállítás nyílik szeptember 24-én a Wosinski Mór Múzeumban. A Kerten virágai című tálaton Göbölyös Márta alkotásaival találkozhatnak a látogatók. A művész öcsényi származású Ferenci Noémi Díjas, bőr és textiltervező iparművész, így a kiállítása helyi kötődés miatt is érdekes lehet a környéken élők számára. A tálat szeptember 24-én délután 3 órakor nyílik meg a Wosinski Mór Múzeumban. Már maga a cím, a Kerten virágai is egy olyan világot idéz, amelyben a természet, a formák és a különböző anyagok találkozhatnak egymással. Göbölyös Márta munkásságában pedig éppen a bőr és a textil, vagyis a kézzel formálható anyagok kapnak fontos szerepet. A tálat még egyszer tehát majd szeptember 24-től várja a múzeumba érkezőket, a megnyitó pedig délután 3 órakor kezdődik.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Szexárdon a kulturális programokból nincs hiány ezekben a napokban, és most egy különleges irodalmi zenei estére hívom fel a figyelmüket. Szeptember 23-án délután 4:30 folytatódik a Vosinszky Mol Múzeum Utószüret utóképek című sorozata. Ezúttal Balassi Bálint alakja kerül a középpontba, a program címe pedig Balassi Bálint arcai és énekei. Már maga a cím is sejteti, hogy nem egy hagyományos, száraz irodalmi előadásra kell gondolni. A program egy zenés beszélgetés lesz, amelyen Csőz Rumen István irodalom történész és Mose Zoltán a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja vesz részt. Balassi Bálint költészetes személyisége és kora egy olyan világot idéz meg, amely több évszázad távolságából is érdekes lehet. Aki pedig szereti, amikor az irodalomhoz zene, történetek és személyesebb megközelítés is társul, annak érdemes lehet ellátogatnia. A Vosinszky Mol Múzeum ma szeptember 23-án 4:30. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
10: Igen!

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi volt. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatásuk után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-éig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 101.
3: 13 óros elmúlt már, végre itt a péntek. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, az Andréton pedig hangolódunk a hétvégére a ma kedvenceivel, meg persze a tegnap slágereivel. A Cut & Move pedig érkezik is, hogy megnyissa az első közös óránkat. Ez a Give It Up.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

Egy óriási klasszikus, az Earth, Wind & Fire, meg a September szólt itt az Antriton, Fats & Small varázsolt a még táncolható verzióvá. Kell is ez itt a plusz löket. Hamarosan átlépünk a hétvégébe, megindul a szüreti, mozgalmas lesz ez a párnapi Szexárdon, és még azért van a melóból is ehhez bőven. Úgyhogy ehhez jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, előbbiekkel a folytatásban Clean Bandit, Sean Paul, meg Anna Mary közöse, a Rockabye.

Break My Stride, ez volt itt az Antriton, 13 óra 33-kor kívánunk csodálatos péntek délutánt, mert hogy már szeptember 18-án pénteken járunk a ma kedvenceink, meg a tegnap slágereik között a Diánákat köszöntöm, ők ünneplik a névnapjukat. A Diána női római

elsérült fotómodell, szépségkirálynő, esélyegyenlőségi aktivista, és Alex Warren, amerikai énekes dalszerző, akinek a dalait mi is nagyon-nagyon-nagyon szívesen játsszuk. Aztán nézzük, mik vannak a történelem könyvnek a hasábjain. 1490-ben megkoronázták II. László magyar királyt, ez csak egy kis érdekesség, inkább ugrunk kicsit közelebb a jelenhez. 1851-ben megjelent a New York Times első száma, összesen 5000 példányban, akkor az ára 1 cent volt. 1922-ben Magyarországot felvették a Népszövetségben, ez már hazánknak egy igencsak nagy fordulópontja volt annak idején. Aztán 1949-ben elindult az oktatás a Nehézipari Műszaki Egyetemen fizika órával és 500 első évesen. 1971-ben ugrunk, a Pink Floyd volt az első rock együttes, amely klasszikus zenei fesztiválon lépett fel Svájcban, eljátszották az Atom Heart Mother című számokat. Aztán 1989, ez már a kormányváltás, a rendszerváltás ideje. Tögyesi Péter az SZDSZ nevében nem írta alá a tárgyalások alapján készült megállapodást, népszavazást kezdeményezett a kimaradt, illetve tisztázatlanul hagyott kérdésekről, és elépések következtében Magyarországon nem elnöki, hanem végül parlamentáris rendszer jött létre, ez ugye még ma is így van. 1990, a rendszerváltás utáni első kormányprogram jelent meg a mai nap. A magyar kormány elfogadta a Nemzeti Megújulás programját, melyet Matolcsy György miniszterelnökségi politikai államtitkár és munkatársai állítottak össze. Végül pedig az utolsó esemény 2006-ból, ekkor kezdődött a tüntetés, a Kossuth téren követelve Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondását az Öszödi beszéd kiszivárgása után. Ez minden tehát, amit a mai napról tudni kell, volt bőven esemény is, meg születésnaposok is, úgyhogy mi is megyünk tovább, mert vannak bőven dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban. Hevesi Tamás, meg a Diadal, ez érkezik mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
7: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
10: Tánctan folyamra, Gabikám!
9: De egyedül. És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
11: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám!
12: Hevesi Tamás nem csak labdarúgásban és edzősködésben remekel, bizony a magyar toplisten is hetekig első volt az Egy életen át kell játszani albuma, egy évvel később pedig kiadta a következő nagy lemezét is. Erre jön most a diadal, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: visszafűz.
1: A Makefencei és a tegnap slágerei egy helyen.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: Nicki Minaj, vagyis Big in Japan az Alphaville-től, itt az Antriton 3 perccel 14 óra előtt. Csodálatos délután kívánok, péntek van, ennek örülhetünk, egy órát már le is zártunk a közös időtöltésünkből itt a délután folyamán, érkezhet majd a következő hírek, infók már a láthatáron, aztán természetesen hozom majd az utakról is a legfontosabbakat, Benson Boone slágere pedig már be van készítve. Mystical Magical, ezzel indulunk a következő órában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és J.Co. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és J.Co. autómárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jco.fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és J.Co. a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 3 perccel a legfontosabb közlekedési infokkal érkeztem mindenek előtt, mert hogy vannak munkálatok a környéken, a lezárások a városban, és trafik is mindenfelé. Úgyhogy mondom is, mire érdemes figyelni. Az M6-os, M9-es csomópontjánál fönt az M6-oson aszfaltozást végeznek, emiatt a leállósávot és egy forgalmi sávot le is zártak az országhatár felé tartó oldalon, de munkálkodnak még, úgy tartozik a karbantartása, javítása és cseréje zajlik az Öcsényi fellehajtónál. Itt mindkét irányban érdemes figyelni, mert a leállósáv és a forgalmi sáv itt sem járható. Az 56-os főúton egészen a Szőlőhegyi körforgalomtól Bálteszékig kaszálnak, illetve utána az 55-ösön is Bálteszéktől végig a Tűr István hídig szintén kaszálást végeznek. Pörvölyön keresztül útszükület mellett haladhat a forgalom. Még ha délebbre nézünk, az M6-os autópályán Szebény térségében aszfaltoznak, ez akkor érinti, hogyha az országhatár felé tartó oldalt veszi igénybe, mert az útpályát lezárták, és átterelik a forgalmat a szembeirányú sávba. Itt Szekszárd környékén még a Szőlőhegyi körforgalom és a várostábla között építési munkálatok miatt útszűkület mellett haladhat, illetve a 6-os úton is útmenti növényzetet gondoznak Tolnánál az M6-os felhajtójánál, úgyhogy ott is az útszűkület van érvényben. Ezen kívül más nincs nagyon a környéken, úgyhogy a városra közelítve azt el lehet mondani, hogy a lezárások élnek, tehát sem a Szent István téren nem lehet haladni, sem a főúton már a Skála áruház postától, a postától, ha minden igaz, egészen az ANTS székházig, tehát a Bezerédi utcáig nem lehet áthajtani, illetve a Bezerédi utca is le van zárva, és a Béla tér körül is azért vannak fennakadást okozó sorok, autósok és terelések. Ezen kívül az elkerülőn a volántelepi lámpától végig piroslik, vöröslik az út, hát mindenképp igyekszik elkerülni itt a belvárosi forgatagot, úgyhogy az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakaszon is csak óvatosan közlekedjen, akár gyalogosan, akár autóval, vagy valamilyen egyéb mikromobilitási eszközzel, illetve a főúton még a Csatári körforgalomnál, Csatári torok körforgalomnál vannak többen, mint a megszokott. Egyébként balesetről tudunk, a Bonyhádon, Zrínyi utcában a 6-os útról lekanyarodva a nagy lámpánál ott történt egy baleset, ezt többen meg is erősítették, szóval óvatosan, ha arra megy, de egyébként, ha Pécs felé haladna a 6-oson, akkor ott trafival is számolhat, egyből Bonyhád után, még a megye határon belül. Itt Szekszárdon is kint a trafi, a Damjanics utcában vannak a főúton, illetve az újvárosi temetőnél is. A rendőrök ugye most fokozott ellenőrzéseket végeznek, az Európai Mobilitási Hét keretén belül egészen szeptember 22-ig több helyen is megjelenhetnek, például Öcsényben, illetve az M6-os autópályán is kint vannak a Fácánkerti pihenőhelynél. Úgyhogy vizsgálják a biztonsági berendezések, gyermekbiztonsági berendezések és övek használatát, valamint a bukós isakok használatát is, bármerre is jár, ezeket mindenképpen tartsa be, és közlekedjen óvatosan, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, hossza meg velünk, 74 444 444 a telefonszámunk, 39 44 44, ez pedig az SMS és a Viber számunk, mert hogy meg is írhatja nekünk, akár segítsen, hogy mi is segíthessünk másoknak. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Most pedig akkor már a daloké, a főszerep itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy piszkosú fiatal srácot hozok, Benson Boone-t és a Mystical Magicals.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

A Bee Gees, meg a You Win, meg Win Again itt az Antriton. Pontosan 14:30 van, csodás délután kívánok. Szeptember 18-án, pénteken közeledünk a hétvégéhez. Talán fél lábbal már ott is érezzük magunkat, pláne, hogy jó az idő és jó lesz a következő napokban is. 28 fokot írnak jelenleg a hőmérők, derült az égbolt odakint, napsütés, se felhő, sem merre, amerre csak az ember ellát. Legalábbis innen a stúdióból én nem láttam egyet sem, de majd egy kicsit felhősödik az ég, azért ez nem marad mindig így. A következő órákban érkezhet a gyengén felhős időjárás, hajnalban pedig egészen 14 fokig hűl majd a levegő, és talán még esni is fog reggel 5-6-7 óra környékén. Ezen kívül azért tényleg szép lesz a hétvége, pláne itt ugye a szüretéhez kapcsolódva ez különösen fontos, 27 fokokat ír, és nem lesz eső, legalábbis egyelőre úgy néz ki. Ehhez kapcsolódva nyilván nyárias ruhát ajánl az időkép, ezt érdemes felvenni, ami viszont a pollen jelentés szempontjából szomorú, ugye hát ezt lehet kompenzálni a napsütéssel, de azért van sajnos az allergiásoknak egy rossz híre, a gombák jelenleg extrém magasan vannak jelen a levegőben, a parlagfű is magasan, bár a csúcsidőszak véget ért, de azért még mindig, hogyha tüneteket tapasztal magán, akkor azért forduljon orvoshoz, az a biztos. Ezen kívül még kezdetben itt egy hidegfronti hatás volt, majd ez itt a napközben enyhült és enyhül fokozatosan, úgyhogy mérséklődnek a panaszok, ha még valamit érez, akkor gondoljon erre, hogy folyamatosan enyhül a front, illetve gyengül. Ehhez ugye fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézségek, vérnyomás ingadozás mind-mind jelentkezhet az érzékenyebbek körében. Úgyhogy a napsütés kedvezően hathat a hangulatunkra, a közérzetünkre, ezt szerintem nem kell elégszer mondani, de nagyon fontos továbbra is ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Reggel még azért egy pulcsi elfér, egy kicsit rétegesebben kell már öltözködni, és a vitaminok is nagyon fontosak, a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával együtt. Meg persze fontosak a legnagyobb dalok is, ezért nem hagyjuk ki őket itt az Antriton. A Crystal és a Hív a végtelen, ezt pörgetem mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Ön milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

0: Sziasztok, Kácsa és Csajok, meg a Gabriella zárja a 14 órát itt az Antriton, 2 perc járunk 15 óra előtt, közeledünk a hétvége felé, de még azért még korán sem vagyunk ott. Addig is szólnak a legnagyobb dolog, most éppen a hírek után majd, mert hogy Joli hozza a régiós ütesség legfontosabb információit, aztán Meghan Trainorral indítjuk be a bulit. All about the best! Ez szól majd elsőként. Because you know I'm all about that bass, no
1: trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
0: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 2730, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Csillagterek. Egy kiállítás egyetemisták munkáiból. Ismét lesz lösszúrdiktúra. A ködös hajnalt követően napközben napos száraz idő várható. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 18-án pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a Dunaföldvári rendőrösön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta. A sértett elmondta, délután 4 körül több boltban is járt, mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankokat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamera felvételeket, ami igazolta, hogy valóban ott hagyta el a pénzt, ami a kassa mellé a padlóra esett. Később látható volt két nő a felvételen, és az is, hogy amelyik előfizetett, lehajolt és felvette a bankokat. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására. Személyiségismeretüknek köszönhetően azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a vele lakó testvérének adott át. A rendőrség felhívja a figyelmet, ha a talált tárgyakat 8 napon belül nem adják le a rendőrségen vagy más hatóságnál, szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt felelősségre vonhatók. Augusztus végén egyetlen szolgálat alatt 2 ember életét mentették meg a szekszárdi mentősök, közölte az országos mentőszolgálat. A kora reggeli órákban egy 70 év körüli férfihez kérték a mentők segítségét, aki kerékpározás közben lett rosszul, elesett, majd zavartan viselkedett. Elsőként mentőkocsi érkezett a helyszínre, és vizsgálni kezdték a beteget, akinek ekkor görcsrohama zajlott, majd légzése leállt, keringése összeomlott. A mentősök újraélesztést kezdtek, amihez rövidesen az esetkocsi egysége is csatlakozott. majd közösen folytatták az ellátást. Később egy idős hölgyhöz kértek segélykocsit a kiérkező mentőgépkocsi bajtársai, miután betegüket kritikus állapotban találták a megadott címen. A nő keringése vizsgálat közben leállt, így azonnal életmentésbe kezdtek, majd perceken belül a szekszárdi esetkocsi is a helyszínre érkezett. Végül mindkét beteget sikeres újraélesztést követően szállíthatták kórházba. Szeptember 17-én csütörtökön nyílt meg a Csillagterek című kiállítás a PTL KPVK környezetkultúra szakának másodéves hallgatóinak munkáiból. A tárlatról, amely október 11-ig tekinthető meg, Vargarita oktatót, a Universitas Galéria vezetőjét kérdeztük.
8: A kiállítás címe Csillagterek, és tulajdonképpen ez a környezetkultúra, itt a PTL-KPVK Korona környezetkultúra szakos hallgatóinknak, a másodéves környezetkultúra szakos hallgatóknak a kiállítása, és itt olyan munkákat lehet látni, amik tulajdonképpen így a stúdiumok alatt, illetve a stúdiumokon kívül is születtek. Ugye maga a galéria, az Universitas Galériának is küldetése, hogy mindenképp a fiatal, a diákoknak, az itteni munkáinak a bemutatása, és itt a kiállítás apropóját az is adta, hogy a idén nyáron volt egy, vagyis késő tavasszal volt egy alkotó telepünk táján, és az abból készült munkák, ahol a táj volt a kiinduló központ. És akkor itt tulajdonképpen belső terek, külső terek, és pont ilyen szín stúdiumok láthatók, és olyan egyedi munkák is, amit most így a feladatokon kívül is foglalkoztatják a diákokat, és ennek én személy szerint azért is örülök, hogy így rajta vannak, tehát hogy a folyamat részei, és hogy mégis folyamatosan dolgoznak, ez a lényeg. Hát végülis én környezetkultúra szakemberek, de itt az az érdekes, hogy tulajdonképpen egy átfogó képzést kapnak, ami így ugye a tudatos környezet alakítással is foglalkozik, illetve tervezéssel. És nagyon sokan itt tovább mennek, pont a PTM-re, a műszaki és informatika karra, és ott a belső építész szakra tudnak az MA-ra tovább folytatni tanulmányaikat, de ugyanúgy a művészeti karkeremjára is mentek már több hallgatóink, vagy akár a MUMÉ-ra is tárgyalkotás, vagy tártervezés szakra, tehát hogy azért elég sikeresek az itt végzett hallgatók, mert aki tovább szeretne menni.
7: Szerda reggel 6 óra 30 és 9 óra között ismét megtartották a már szokásossá vált bringás reggelit Szekszárdon. A Bringáz a munkába kampány keretében a Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával két szekszárdi helyszínen is finomságokkal várták az érdeklődőket. Miért is jó döntés két keréken kezdeni a napot? A reggeli tekerés tökéletesen felébreszt, átmozgat és oxigénnel tölti fel az agyat, kávé helyett is zseniális. Az ember kimarad a reggeli dugókból és a parkolási pörgésből. Egy kis mozgás már kora reggel garantálja a jó kedvet és az energiát az egész hátralévő napra. A szekszárdi bringás reggeli sikeresnek mondható, hiszen több mint 200 reggeli csomag került kiosztásra, tudtuk meg Kis Albertől, a szekszárdi sajtóközpont sajtóreferensétől. A szekszárdi születénapok évek óta elmaradhatatlan programja a Le Szurdik Tura, a Zöldtárs Alapítvány szervezésében. A szombati eseményről Baka Györgyöt, az alapítvány elnökét kérdeztük.
9: A Zöldtárs Alapítvány és a szekszárdi klímakör, ahogyan már évek óta a szekszárdi születénapok alkalmából újra megszervezi 2026. szeptember 19-én szombaton 9 órától a szekszárdi Le Szurdik sétát. A mostani útvonalunk az egy kicsit változni fog a korábbiakhoz képest, tehát a Béla királytéri templom előtt gyülekezünk 3:49 és 9 óra között, majd pedig túravezetőnk Gál Zoltánné tesz a vezetésével, elindulunk a sokak által már ismert útvonalon, a Cserhát tetőre. Itt viszont nem nyugatnak fordulunk a Batikereszti kilátó fele, hanem északnak fordulunk, Szekszárd északi dombjait a Parásztai oldalon keresztül a Nagy Mihály dűlőn fogunk felmenni az északi tetőre, majd átmegyünk a Fuchsvölgybe, az Ápor utcán keresztül lejövünk, és a Csontos Szurdikba bekacsintunk még egy rövid időre, és a Parászta utcán keresztül, Kadark utcán keresztül elindulunk visszafele, körülbelül dél fél egy körül, de ahogy beértünk a Kadarka utcába, a Schieber pincészet jóvoltából megállunk a Schieber borozónál, hogy a sok kis lépés, körülbelül 9-10 kilométernyi kis lépés után a Schieber pincészetnél egy-két hosszú lépést is tegyünk, amire a pincészet vezetői meghívtak bennünket. Körülbelül egy óra, esetleg fél kettő körül érünk vissza a Béla király térre, tehát mindenki részt tud még venni a 3 órakor induló felvonuláson. Mindenkit sok szeretettel várunk, kényelmes túrabakancsot, egy-egy szemalmát vagy vizet mindenki hozzon magával, mert jó idő lesz, és még az is elképzelhető, hogy a sétálás közben megizzadunk.
7: Szombaton főként északkeleten többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 7-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon szombaton hajnalban 12, napközben 26 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
0: Jolina, köszi a híreket, szólhatnak tovább a ma kedvenceim, meg a tegnap slágereit. Az Antriton üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Egy óra már csak a hagyományos munkaidőből, de ezt is megtoljuk itt a legnagyobbakkal. Megan Trainor és az All About The Bass. Ez szól itt elsőként.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: Micsoda dal, a K-pop Démonvadászok Netflix sorozatnak az egyik dala 15 óra 30-kor szólt. Itt az Antriton a ma kedvenceinna meg a tegnap slágerei között csodálatos péntek délután kívánok, mert hogy ma már tényleg péntek van, közeledünk például ahhoz is, hogy már itt a hétvége, a szüreti hétvégére ráadásul rengeteg szuper programmal ma például már 20 óra 30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor zenél a Béla Király téri színpadon, de 23 órakor Dérhen is érkezik egy koncerttel. Aztán majd beindul jobban a buli, holnap lesz országos motoros mustra, már a második reggel 8 órakor a Széchenyi utcában, ez egy egész félnapos rendezvény egyébként. Aztán Borrendi Avatóra is sor kerül, illetve jön majd a Ritmus a zenekar, és 22 óra 30-kor a 4-es Street, akik az elmúlt években elég jól befutottak, az együttest egyébként 4 személy alkotja: Fülöp Róland, Szabó László, Pál Andor, valamint Balázs Bence, ő a negyedik, illetve az énekesük Alin Nikuta, aki egy meghallgatónktól tudtuk meg, hogy azért tanulta meg a magyar nyelvet, milyen érdekes, ő eredetileg román származású, mert így tulajdonképpen a szülei nem értették, mit csintalankodnak a többi gyermekkel, és székelyek között nőtt fel, megtanulta a magyar nyelvet, most pedig egy zseniális együttest vezet, és olyan dalokat írnak, amik azt hiszem, hogy megéri, megérdemlik, hogy ott legyünk. 22.30-kor holnap lépnek színpadra a Béla Király téri színpadon. Aztán vasárnap is lesz még miért kimenni, kilátogatni a városba. Az Aliska Brass Band délután 17 órakor, illetve a Hooligans érkezik majd 19.30-kor, de nyilván rengeteg egyéb program tarkítja az egész fesztivált, úgyhogy érdemes lenézni, sétálni, egyet kicsit felvenni ilyenkor a város hangulatát, mert hogy ilyenkor azért van, valljuk be, és persze oda kell figyelni azért a lezárásokra is, na meg a terhelésekre, amik ugyan megnehezítik egy picit most a mindennapokat, de azt hiszem, hogy ennyit be lehet érte vállalni. Mi pedig bevállaljuk azt, hogy hozzuk a legnagyobbakat a folytatásban, és a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak továbbra is, a Train és a Play the Song mindjárt, ne menje sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco autómárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda-jayco-fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím: Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
4: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: Mike and the Mechanics és az All I Need is a Miracle szólt itt az Antriton 15 óra 57-kor a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Véget ért a hagyományos munkaidő, legalábbis pár másodperc van már csak vissza belőle, úgyhogy lehet indulni haza a szerencsésebbeknek. Hozom majd a legfontosabb infókat az utakról, meg persze vissza jó dalokat, és megkezdjük a hangolódást a hétvégére, és mi más jöhetne, mint Pink és a Get the Party Started a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt, mert 3 perccel a legfontosabb közlekedési infokkal érkeztem, és ahogy látom itt, ha megjön a hangom a térképen, itt történt egy baleset, itt Szekszárdon a Tarcsai Vilmos utcában az elkerülő úton az Interspárnál, ott van rendőr is, illetve egy nagyobb koccanás és fennakadást is mutat nekem a térkép, úgyhogy ha arra jár, akkor mindenképpen számoljon ezzel, hát kerülni kell mindenképpen, mert vannak a városban lezárások is, ugye a Szent István tér sem járható, illetve a főút sem egészen az INTS székháztól a postáig és ott a Skála áruházig, volt Skála áruházig tulajdonképpen. A Bezerédi utca is le van zárva, de forgalmas az Ibl Miklós most éppen, mert ott arra a Béla tér felé lehet kerülni, illetve az elkerülőn is azért vannak fennakadások, mint azt az előzőekben is hallhattam. Ezen kívül persze jönnek a gyalogosok, mennek minden felé, az autóbuszállomás, vasútállomás környékén többen is vannak, úgyhogy rájuk különös tekintettel legyen, ha arra közlekedik, és egyébként is a városban mindenképpen, mert a Csatári torok körforgalma is elesni látszik, a baleset miatt pedig az elkerülő szinte járhatatlanná válik hamarosan, úgyhogy legalábbis én így gondolom. Aztán van az aszfaltozási munkálat továbbra is az M6-os autópályán az M9-es csomópontnál, ott a leállósávot és egy forgalmisávot le is zártak, úgyhogy az országhatár felé tartó oldalon számíthat a korlátozásra, valamint az M6-oson szintén aszfaltozás miatt Szebény térségében az egész országhatár felé tartó útpályát lezárták, ott átterelik a forgalmat a szembe irányú sávba, szóval csak nagyon-nagyon óvatosan közlekedjen. Rendőrökről, trafiról egyébként kaptunk még bejelentést, Szekszárdon kint vannak az Újvárosi temetőnél, illetve az Alsóvárosi temetőnél is, de ezen kívül még ha jól láttam, akkor az 56-os úton a Várdomnál, az alsó nánai behajtó előtt tulajdonképpen ott még kint vannak. Ne feledje, a rendőrök most éppen akciót tartanak, razziát az Európai Mobilitási Hét keretein belül vizsgálják a biztonsági övek, biztonsági szerkezetek, illetve bukósisakok használatát. Szóval, ha bármerre is megy, mindenképpen szabályosan közlekedjen, tartsa be az előírásokat, figyeljünk másokra, figyeljen ön is másokra, és természetesen, ha lát valami szokatlant, akkor mindenképpen hívjon minket a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, és igyekszünk segíteni másoknak. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor befordulunk a hétvégébe, érkeznek a legnagyobb dalok a folytatásban, és én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig indítsuk meg a partit Pink dalával. Ez a Get the Party Started.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű, színem a verit.

Good times! Itt az Antriton, 16 óra 30-kor, pontban fél öt van az órán, szeptember 18-án pénteken járunk, én pedig folyamatosan információkat hozok, mert hogy történt egy baleset nemrég a Tarcsai Vilmos utcában, erre mindenképpen figyeljen, az Indespár környéken, ott a Szövetség utca szélén kint volt a rendőr is, úgyhogy arra nagyobb a forgalom, de egyébként is nagyobb a forgalom, a rendőrök pedig folyamatosan razziáznak a héten, egészen 22-ig az Európai Mobilitási Hét keretén belül vizsgálják a biztonsági szerkezetek biztonsági öveknek és bukósisakoknak is a használatát, úgyhogy bármerre is közlekedik, csak óvatosan tegye, mindenképpen figyeljünk egymásra az utakon is. Szóval a baleset az még mindig áll, legalábbis a vésztérképe szerint a Szövetség utca, Tarcsai Vilmos utca kereszteződésében történt a koccanás, ezt meg is erősítették többen, úgyhogy ha arra jár, akkor mindenképpen számoljon ezzel, avagy kerüljön, amerre tud. A város nagy része a belváros tekintve legalábbis lezárva, ugye a Szent István tér, Széchenyi utca, egy bizonyos része az ANTS-től egészen a Rákóczi Ferenc utcáig, tehát a posta után majdhogy nem az egykori Skála áruházig nem nagyon lehet járni, úgyhogy mindenképpen számoljon ezzel, ha megy valahova. Meg számoljon a jó dologkal, amik jönnek a folytatásban is. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, ez szól mindjárt, nem menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe-díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta popikonként tartják őt számon. Lady Gaga érkezik Ariana Grande-val kiegészülve. Szóla Rain On Me!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Lili Ellennel mosolyogtunk a 16 óra végén. 3 perc múlva már 17-et üt a mutató. Ez azt jelenti, hogy tényleg megyünk bele jobban az estébe. Utolsó közös óránkat kezdjük meg hamarosan. David Guetta és Sia közöse fog érkezni először. Előbb viszont a hírek, azokból informálódunk. Aztán a Flames, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd CV-ben. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók, kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Már 3 perce járunk, 17 óra után üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Szeptember 18-án pénteken a hétvége kapujában állunk. Az utolsó közös óránkat kezdjük meg David Guetta meg Sia közösével. Ezt tőlük a Flames.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenével.

0: Kylie Minogue-gal bólogatunk, ez volt a Can't Get You Out of My Head, itt az Antriton a ma kedvenceine, meg a tegnap slágerei között már lassan 17:30-hoz érünk, ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó közös percénket töltjük, de még programokat hoztam előbb, mert hogy a születi napokkal kapcsolatban vannak olyan kiállítások, amik megnyíltak a Babits Mihály Kulturális Központban, és érdemes rájuk ellátogatni. Egyfürd Szexárd címmel például alkotóművészeti kiállítás nyílt a Márványteremben, ez egy olyan kezdeményezés, amit néhány éve indított meg a Babits Mihály Kulturális Központ. Szexárdi és környékbeli művészeket kértek meg, szólítottak meg, hogy alkossanak közösen és valósítsanak meg egy csoportos kiállítást, a cél pedig a szexárdi dombvidék gazdag hagyományainak és a varázslatos tájainak az ábrázolása, a bemutatása a művészet által. Szerintem zseniális volt az ötlet is, és a kivitelezés is valószínűséggel, az még nem láttam, de lehet, hogy én is benézek rá. Aztán, ha már ott jár a Márványteremben, akkor mindenképpen érdemes benézni a 40 év fazekasság 40 kerámia díj a szexárdi borvidékről című Rács Róbert fazekas mester népi iparművész kiállítására. A Bakta galériában található ez, és csak úgy, mint ahogyan az előző is, október 10-éig tekinthető meg, díjtalanul természetesen. Ezen a hétvégén pedig a 10 és 17 óra közötti időben látogatható, egyébként pedig az intézmény nyitvatartási idejében. Úgyhogy ezekhez a programokhoz, kiállításokhoz kívánok jó szórakozást, meg a folytatásban a dalokhoz, mert érkeznek a legnagyobbak. The Weeknd és a Take My Breath mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
0: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igen felkapott kanadai énekes dalszerzővel folytatjuk, akinek a művész neve onnan származik, hogy miután otthagyta a gimnáziumot, ahova járt, egy hétvégén elment otthonról, és soha többé nem ment haza. Onnantól csak úgy ismerjük, The Weeknd, ő énekel most, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Lepörögtek az utolsó percek is a 17 órából, ez pedig azt jelenti, hogy mára lejárt nekem is az időm. Ne feledje, holnap reggel már Anitával ébredezhet, a hétvégét vele kezdheti, aztán vasárnap 8 és 10 óra között érkezik magazinműsorunk is, melynek vendégeiről holnap délután rántjuk le leplet Facebook oldalunkon. Érdemes minket ott is követni, meg persze YouTube csatornánkon, ahol visszahallgathatja a korábbi beszélgetéseket, és ha esetleg nem érne rá vasárnap, akkor természetesen a vasárnapiakat is. Addig pedig érdemes ránk hangolni, itt az Antriton a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit játsszuk egész hétvégén a folytatásban is. Én most búcsúzom, hétfőn 13 órakor találkozunk, addig is kívánok további szép estét, jó szórakozást és kellemes hétvégét a folytatásban. Vörös Levente, kicsekkol, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
10: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Rádió Antri.
0: FM 105.1.
1: A ma kedvencei
0: és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Haló! Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Ön milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
12: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
13: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából 2 kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészség közösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Rádió Andrét időjárás.
13: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Kráczalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
2: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85 100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül. És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím: Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
3: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az autolargo szalonjai.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az áristop megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar állam kincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül megtehetnek. Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kat Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken, marad a változékonyabb, ősziesebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 ezer vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapot felmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszed hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszed akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, 1 inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnapló könyvecske került.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelű és nem tűlevelű fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatásuk után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiutatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.